0: de bestuurdersfuncties te vervullen met het ondervertegenwoordigde geslacht en 33% van alle bestuurdersfuncties. De werkgevers hebben tot midden 2026 de tijd om deze regel na te leven. Om het pad voor vrouwen op de arbeidsmarkt verder te effenen en het voor ouders gemakkelijker te maken om hun werk en hun gezinsleven te combineren, biedt de strategie voor gendergelijkheid ouders en mantelzorgers rechten op het gebied van werk-privé-balans. Vroegschoolse educatie en kinderopvang zijn daarbij een belangrijk onderdeel van de strategie, zodat ouders hun werk beter kunnen verenigen met hun rol als moeder of vader. Belangrijke andere verwezenlijkingen waarop de strategie voortbouwt, zijn onder andere het recht op 10 dagen vaderschapsverlof en 4 maanden ouderschapsverlof in alle EU-landen. Deze regels zorgen ervoor dat ook vaders een duidelijke rol krijgen in de zorg voor kinderen en ze geven moeders de kans om hun werk in evenwicht te brengen met de opvoeding. De EU pakt niet alleen de kwestie van gelijke arbeidsrechten voor vrouwen en mannen aan, maar ook van gendergerelateerd geweld. Ze hanteert een nultolerantiebeleid voor om het even welke vorm van dit geweld, of het nu gaat om stalking, seksuele intimidatie, verkrachting, fysiek en psychologisch misbruik of gedwongen huwelijken en sterilisatie. De EU heeft daarom regels ingevoerd om dergelijk geweld strafbaar te stellen. De EU-landen zijn verplicht om slachtoffers te beschermen en hen toegang te verlenen tot de rechter en tot ondersteuningsstructuren zoals opvangcentra, crisiscentra voor verkrachtingsslachtoffers en hulplijnen. De EU is ook toegetreden tot het Verdrag van Istanbul. Op grond van dat verdrag moet de EU wetten, beleidsmaatregelen en ondersteunende diensten ontwikkelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en tegen te gaan. De EU is dus op de goede weg om een gendergelijk Europa tot stand te brengen. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen als het gaat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunini osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja parlamendi valimised on maailma üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida Euroopa Parlamendi valimiste kohta teadma peaksid. Täna käsitleme seda, kuidas jaotatakse kohad liikmesriikide vahel. Euroopa Parlament on Euroopa Liidu seadusandlik institutsioon ja esindab oma töös kõigi Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanike huve. Euroopa Parlamendi kohtade jaotus ei olene poliitilistest vaadetest. See peegeldab pühendumust demokraatiale ja kodanike esindatusele. Tänavu juunis valitakse parlamenti 720 liiget, nii et parlamendi uus koosseis on 15 liikme võrra suurem kui praegune. Vaatame lähemalt, kuidas Euroopa Parlamendi kohad liikmesriikide vahel jaotuvad. Kohad jaotatakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel, mis seati sisse Lissaboni lepinguga. Igale liikmesriigile on ette nähtud kindel arv kohti. Suurematel riikidel on rohkem kohti ja väiksematel riikidel vähem. Suurematest riikidest pärit parlamendi liikmed esindavad suuremat arvu kodanikke kui väiksematest riikidest pärit parlamendi liikmed. Võtame näiteks Saksamaa, mille rahva arv on Euroopa Liidu suurim. Sellest tulenevalt on Saksamaal ka kõige rohkem kohti Euroopa parlamendis, 96. Võrdluseks on väikestel riikidel nagu Malta, Luksemburg ja Küpros ainult 6 kohta. See on ka minimaalne kohtade arv, mille ühele liikmesriigile võib eraldada. Saksamaal on üks koht ligi 860 000 elaniku kohta ja Maltal on üks koht ligi 90 000 elaniku kohta. See süsteem tagab, et olenemata elukohariigist on iga kodaniku hääl võrdse kaaluga. Parlamendi istungisaalis istuvad parlamendiliikmed poliitilise kuuluvuse järgi moodustatud fraktsioonide, mitte rahvuste kaupa. Pärast 2019. aasta valimisi ametisse astunud parlamendi 9. koosseis moodustas 7 fraktsiooni. Fraktsioonide arv võib aga muutuda. Kui koondub vähemalt 23 parlamendiliiget, kes esindavad vähemalt veerandit liikmesriikidest, võivad nad luua uue fraktsiooni. Euroopa Parlamendi koosseis peegeldab Euroopa mitmekesist poliitilist maastikku. Euroopa Parlamendil on oluline roll Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide kujundamisel. Sellel on suur mõju miljonitele liidu kodanikele. Just sellepärast on tähtis, et kõik kodanikud annaksid eelseisvatel valimistel oma hääle. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Demokraatiat ei tohi pidada enesestmõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja vastutus ning meil kõigil on võimalus panustada demokraatia arengusse. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Ратко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
2: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
3: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
2: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Har du nogensinde hørt om Europaparlamentets næstformænd? Ud fra deres jobtitel er det tydeligt, at de spiller en vigtig rolle i parlamentet og må være vigtige politiske personligheder. Men ved du, hvad næstformændene i parlamentet egentlig laver, hvem de er og hvordan de bliver valgt?
5: Ligesom for formanden er EU-valget også det første skridt for næstformændene. Der afholdes valg til Europaparlamentet hver femte år, men parlamentet vælger sin formand og sine næstformænd med 2,5 års mellemrum. Næstformændene for den første halvdel af enhver af parlamentets valgperioder vælges i juli efter EU-valget. Næstformændene for den anden halvdel vælges i januar 2,5 år senere, det vil sige midtvejs i valgperioden. Der kan også vælges en ny næstformand, hvis en af næstformandsposterne bliver ledig. Det kan f.eks. ske, hvis en siddende næstformand får en anden politisk stilling i sit hjemland eller i en anden EU-institution.
4: Da Marc Angel, et medlem af Europaparlamentet fra Luxembourg, i januar 2023 blev valgt til næstformand, skete det i forbindelse med, at græske Eva Kaili blev smidt ud af parlamentet, efter en skandal om hvidvaskning af penge og korruption. Kandidater til posten som næstformand kan udpege sig en af de politiske grupper i parlamentet, eller en gruppe, der repræsenterer en 20. del af parlamentsmedlemmerne, det vil sige mindst 36 af dem. For at blive valgt, skal en kandidat have et absolut flertal. Det betyder, at de skal have mere end halvdelen af stemmerne, der afgives ved en hemmelig afstemning.
5: Helt op til 14 kandidater kan få et absolut flertal i den første afstemning, og de bliver herefter betragtet som valgt. Hvis antallet af valgte kandidater er lavere end antallet af ledige pladser, afholdes der endnu en afstemning på samme vilkår for de resterende pladser. Hvis det er nødvendigt med en tredje afstemning, vælges kandidaterne med relativt flertal. Det betyder, at kandidaten med flest stemmer bliver valgt. I det sjældne tilfælde, at der er stemmelighed, er det den ældste kandidat, der får pladsen. Nu hvor vi ved, hvem der vælger næstformændene og hvordan, så lad os se nærmere på deres opgaver og pligter.
4: Formanden for Europaparlamentet uddeler specifikke opgaver til de 14 næstformænd, som primært består i at assistere, repræsentere og vikariere for formanden, når det er nødvendigt. De kan for eksempel lede parlamentets plenarmøder, hvilket betyder, at de kan åbne, lukke eller udsætte møderne. Under disse møder opretholder de ro og orden, giver ordet til parlamentsmedlemmerne, afslutter forhandlingerne, sætter spørgsmål til afstemning og offentliggør afstemningsresultaterne.
5: Næstformændene repræsenterer også parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Det indebærer ofte besøg i lande uden for EU og møder med repræsentanter fra andre institutioner.
4: Sidst, men ikke mindst, er næstformændene også en del af Europaparlamentets præsidium, som fastsætter reglerne for, hvordan alt i parlamentet skal fungere. Præsidiet udarbejder også parlamentets budgetforslag og træffer afgørelser om administrative, personalemæssige og organisatoriske spørgsmål. Når parlamentsmedlemmerne vælger medlemmer til præsidiet, forsøger de at sikre, at næstformændene og kvæstorerne overordnet repræsenterer de forskellige politiske grupper i parlamentet.
5: I denne podcast har vi set på den afgørende rolle, som næstformændene spiller i parlamentet. Hvis du vil vide mere om de andre vigtige roller i parlamentet, såsom formanden, præsidiet og kvæstorerne, kan du lytte til de andre episoder om disse specifikke emner i podcastserien Med på Jargonen.
4: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Európa soha nem látott demográfiai változáson megy keresztül. Becslések szerint 2050-re az EU lakosságának közel egyharmada 65 éves vagy annál idősebb lesz. Az emberek ma általában véve hosszabb és egészségesebb életet élnek, és ez már önmagában véve nagy eredmény társadalmaink számára. Az idősebb korosztályok népességen belüli növekvő aránya azonban nem csak lehetőségeket, hanem kihívásokat is jelent. Annak érdekében, hogy az idősek teljes és egészséges életet élhessenek, az Európai Unió számos szakpolitikai intézkedést vezetett be. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az Európai Unió az idősekért. Maradjon velünk, és ismerje meg ezeket a kontinens szerte milliók életét befolyásoló uniós kezdeményezéseket.
7: Az Európai Unióban a lakosság több mint egyötöde 65 éves vagy annál idősebb. Becslések szerint azonban 2050-re e korcsoport már a népesség közel egyharmadát fogja kitenni. Az EU népességének előregedése számos területre, többek között az egészségügyre, a szociális jóléti rendszerre, a munkaerőpiacra és a gazdaságra is komoly hatással van. Az EU számára fontos, hogy jó életminőséget biztosítson az idősebb korosztályoknak, ezért számos olyan szakpolitikát és kezdeményezést vezetett be, amelyek fókuszában a tevékeny időskor, valamint az idősek társadalmi befogadása, egészségügyi ellátása, tartós ápolása, gondozása és anyagi biztonsága áll. Vegyük sorra ezeket!
6: A tevékeny időskor fogalma azt jelenti, hogy lehetőséget adunk az időseknek az egészséges, önálló és teljes életre. Az EU ezt többek között úgy kívánja elérni, hogy támogatja az egész életen át tartó tanulást, az önkéntességet és a munkaerőpiaci részvételt ösztönző programokat. Az Európai Szociális Alapon keresztül például olyan projekteket finanszíroz, amelyek készségeik bővítésében és foglalkoztathatóságuk javításában segítik az idősebb munkavállalókat.
7: Emellett fontos, hogy az idősek lehetőséget kapjanak az aktív társadalmi részvételre, és elkerüljék az elszigetelődést. Az EU Szociális Védelemmel Foglalkozó Tanácsadó Bizottsága ezért szakpolitikai javaslatokat tesz a tagállamok illetékes miniszterei számára, és EU-szerte figyelemmel kíséri az idősek szociális helyzetét, amelyről jelentést is készít. Az idősek társadalmi befogadását több uniós kezdeményezés is elősegíti. A tevékeny és egészséges időskort szolgáló európai innovációs partnerség például olyan kapcsolatokat igyekszik kiépíteni, amelyek innovatív megoldásokat eredményezhetnek a társadalmi befogadás terén.
6: Az egészségügyi ellátás és a tartós ápolás-gondozás nélkülözhetetlen az idősek jól létéhez. Az EU számos kezdeményezést indított az egészséges időskor feltételeinek megteremtéséhez. Ezek közé tartozik például az EU az egészségért program, amely az egészségügyi rendszerek javítását célzó projekteket támogat, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram, amely az öregedéshez és az életkorral összefüggő betegségekhez kapcsolódó kutatásokat finanszíroz. És ne feledkezzünk meg a szociális jogok európai pilléréről sem, amely a tagállamok számára prioritásként fogalmazza meg a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását és a gondozók támogatását.
7: Az anyagi biztonság ugyancsak fontos eleme az idősekre vonatkozó uniós politikáknak. A megfelelő nyugdíj és szociális ellátás elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberek időskorukban is méltósággal és önállóságukat megőrizve élhessenek. Az EU ezért támogatja az uniós országokat nyugdíjrendszereik reformjában, hogy azok a célnak megfelelők és fenntarthatók legyenek.
6: Az elmúlt években az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, röviden EGSB, egy az idősekre vonatkozó átfogó európai stratégia kidolgozását szorgalmazta. Az EGSB az EU tanácsadó szerve, amely a civil társadalmat, többek között a munkáltatókat, a munkavállalókat és egyéb érdekcsoportokat képvisel. 2023-ban az EGSB javaslatot is tett az idősekre vonatkozó európai stratégiára. E stratégia azon az elképzelésen alapszik, hogy az EU-nak összehangolt és átfogó megközelítésre van szüksége öregedő népessége változatos szükségleteinek kielégítéséhez. A javaslat számos kulcsfontosságú területen határoz meg intézkedéseket. Most vizsgáljuk meg ezeket egy kicsit közelebbről is.
7: Először is az EGSB hangsúlyozza, hogy az időseknek lehetőséget kell adni a társadalomban való aktív részvételre. Ehhez mindenhol ösztönözni kell az idősbarát környezet kialakítását, biztosítani kell az érintettek digitális technológiákhoz való hozzáférését, illetve minden szinten elő kell segíteni az idősek szerepvállalását az őket érintő döntéshozatali folyamatokban. A javasolt stratégia olyan integrált egészségügyi és szociális ellátási szolgáltatásokat szorgalmaz, amelyek személyközpontúak és igazodnak az idősek igényeihez. Prioritásként kezeli a megelőző intézkedéseket, az egészségfejlesztést, valamint a minőségi egészségügyi szolgáltatások, köztük a mentálhigiéni és támogatás elérhetőségét.
6: Az anyagi biztonság szintén a stratégia alapvető eleme. Az EGSB törekszik az időskori elszegényedés és a társadalmi kirekesztettség leküzdésére, például intézkedéseket javasol a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a dolgozni kívánó idősek megfelelő munka lehetőségeinek támogatására. Hangsúlyozza továbbá, hogy meg kell teremteni az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit, így segítve az idősek alkalmazkodását a változó munkaerőpiacokhoz és a technológiai fejlődéshez. Ennek részeként növelni kell a digitális jártasságot és a képzési programok kínálatát.
7: A kutatás és az innováció szintén elengedhetetlen az időseket támogató új megoldások kidolgozásához. Az EGSB növelni szeretné az öregedéssel, az életkorral összefüggő betegségekkel és az idősek életminőségét javító innovatív technológiákkal kapcsolatos kutatásokba való beruházásokat. A stratégia további kulcsfontosságú eleme a nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása, mivel a generációk együttműködése erősítheti a társadalmi kohéziót és egymás támogatására ösztönözheti a közösségek tagjait. Az idősek emberi jogainak és méltóságának védelme ugyancsak a stratégia alapelve, amely magában foglalja egyrészt a kor alapján történő megkülönböztetés és az idősek bántalmazása elleni küzdelmet, másrészt az idősek jogainak jobb érvényesítését az élet minden területén.
6: Az időskorúak európai stratégiájára tett javaslatával az EGSB egy olyan átfogó tervet állított össze, amely egy befogadóbb, támogatóbb és méltányosabb társadalom létrehozását tűzte ki célul. Az EGSB arra kéri az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és az uniós országokat, hogy a stratégia végrehajtása érdekében működjenek együtt egymással, és gondoskodjanak arról, hogy az idősek szükségletei és jogai prioritást élvezzenek valamennyi uniós szakpolitikán belül. Az Európai Parlament mindig is határozottan kiállt az idősek jogai és jólléte mellett, és támogatja az EGSB javaslatában szereplő átfogó megközelítést. Emellett a tagállamokat szorosabb együttműködésre szólítja fel. Elismeri, hogy az idősek társadalmi hozzájárulása felbecsülhetetlen érték, és az EGSB jövőképéhez igazodva befogadóbb és támogatóbb környezetet kíván teremteni az unióban élő időskorúak számára. Az új stratégia sikere végső soron az érdekelt felek, többek között a kormányok, a civil társadalmi szervezetek, a magánszektor és maguk az idősebb nemzedékek közös erőfeszítéseitől függ. Együtt olyan társadalmat építhetünk, amely értékeli és támogatja idősebb tagjait, elismeri társadalmi hozzájárulásukat és biztosítja jóllétüket.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
8: 2021. Европски парламент додјелуе Алексеју Навалном награду Сахаров за слободу мишења. Награда, утемељена 1988. име е добила по советском физичару и политичком дисиденту Андреју Сахарову, а сваке се године додјелуе поединцима или организацијама који бране људска права и темељне слободе. Navalnyi, najistaknutiji predstavnik ruske oporbe, poznat po razotkrivanju korupcije i žestokoj kritici ruskog predsjednika Vladimira Putina, preminuo je 16. veljače 2024. u nerazjašnjenim okolnostima u sibirskoj kaznenoj koloniji. Odvjetnik, bloger i politički aktivist Aleksej Navalnyi rođen je 1976. U svijetu je postao poznat zbog organiziranja prosvjeda protiv ruske vlade, kandidiranja za funkciju predsjednika države i zagovaranja reformi za borbu protiv korupcije. Bio je Putinov najžešći kritičar. Uhićen je sredinom siječnja 2021. po povratku u Rusiju iz Njemačke, gdje se liječio od trovanja nervnim otrovom novičokom. Od kolovoza do rujna 2020. boravio je u berlinskoj sveučilišnoj bolnici Charité, gdje je većinu vremena proveo na odjelu intenzivne njege. Kad se oporavio, ušao je u trag osobama koje je sumnjičio za trovanje. Pretvarajući se da je djelatnik službe sigurnosti, uspio je navesti državnog agenta da prizna upotrebu otrova. Navalnyi je optužio rusku vladu za trovanje, no Rusija je poricala optužbe. Nakon što su konferencija predsjednika i predsjednici klubova zastupnika donijeli odluku, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu 2021. Europski parlament objavio je da je nagrada Saharov pripala Alekseju Navalnom. Heidi Hautala, potpredsjednica Europskog parlamenta, tom je prigodom izjavila: Aleksej Navalnyi pokazao je veliku hrabrost u svojim pokušajima da vrati slobodu izbora ruskom narodu. Godinama se bori za ljudska prava i temeljne slobode u svojoj zemlji, što ga je koštalo slobode, a gotovo i života. U ime Europskog parlamenta tražim njegovo trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Nakon svečane dodjele nagrade u prosincu 2021. tadašnji predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli kazao je: Nagrada Saharov znači da Europski parlament danas odlučno traži da se Aleksej Navalnyi odmah i bezuvjetno pusti na slobodu. Rusija se oglušila na te riječi, kao i na brojne apele Unije. Navalnyi, koji je sprva boravio u kaznionici u Vladimirskoj oblasti istočno od Moskve, u prosincu 2023. premješten je u sibirski Harp. Pronađen je mrtav 16. veljače u kaznenoj koloniji, gdje je služio 19-godišnju kaznu zatvora zbog optužbi koje se uvelike smatraju politički motiviranima. Veljače, samo 12 dana nakon njegove smrti, njegova udovica Julija Navalnaja obratila se parlamentu na plenarnoj sjednici u Strasburu. Vidljivo dirnuta, rekla je:
9: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
8: Ako želite poraziti Putina, morate postati inovativni. Ne smijete biti dosadni. Putin je vođa organizirane zločinačke bande. U borbi protiv zločinaca, politička inovacija je primjena metoda koje se koriste protiv organiziranog kriminala, a ne protiv političke oporbe. Umjesto diplomatskih nota, istrage financijskih makinacija. Umjesto izražavanja zabrinutosti, istraživanje mafijaških pomagača u vašim zemljama, progon tajnovitih odvjetnika i financijaša koji pomažu Putinu i njegovim prijateljima da zametnu trag novca. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola dodala je:
10: This house and its members condemn his killing.
8: Parlament i zastupnici najstrože osuđuju njegovo ubojstvo. Trebamo neovisnu međunarodnu istragu tog zločina. Svijet zaslužuje pravdu. U svojoj rezoluciji Europski parlament oštro je osudio ubojstvo Navalnog i podržao Juliju Navalnaju u njezinoj namjeri da nastavi njegov rad. Naglasio je da ruski narod ne treba poistovjećivati s ratno-huškačkim autokratskim režimom u Kremlju. Usto je izrazio solidarnost sa svima u Rusiji izvan nje, koji unatoč brutalnoj represiji i ozbiljnim osobnim posljedicama i dalje imaju hrabrosti govoriti istinu. Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije i ruskom. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.

0: Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo Commission patrí k pojmom, pri ktorých treba spozornieť. Môže označovať Európsku komisiu, jednu z troch hlavných inštitúcií Únie. Môže sa však sťahovať aj na parlamentné výbory, ktoré sú, ako už názov napovedá, súčasťou parlamentu. Práve na tie si v dnešnom podcaste posvietime. Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu sa pravidelne schádzajú v parlamentných výboroch v Bruseli. Ich diskusie sú verejné a môžete ich sledovať na internete. Ako však takéto výbory vznikajú? Parlament na začiatku každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje a akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch Únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Comme la plupart des Européens, vous allez probablement sur Internet tous les jours pour discuter avec vos amis, jouer à des jeux, faire des achats, travailler ou étudier. Mais attention, si le monde numérique offre des possibilités quasi illimitées, il a aussi son côté obscur. La cybercriminalité ne connaît pas de frontières et les cyberattaques peuvent prendre les formes les plus diverses. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux cyberattaques et à la cybersécurité. Les cyberattaques constituent une des formes de criminalité dont la croissance est la plus rapide au monde. Elles ne cessent de se développer en termes d'échelle et de coûts et sont toujours plus élaborées. Selon une enquête d'Eurostat de 2020, malgré une prise de conscience croissante de la cybercriminalité, les Européens ont de moins en moins confiance dans leur capacité à assurer leur sécurité en ligne. Seules 6 personnes interrogées sur 10 déclarent avoir l'impression de savoir se protéger contre les cyberattaques, alors qu'elles étaient 7 sur 10 en 2017. Les internautes s'inquiètent de l'utilisation abusive de leurs données à caractère personnel, de la fraude, de l'usurpation d'identité et des attaques par logiciels rançonneurs qui obligent la victime à payer si elle veut récupérer l'accès à ses propres données. Les criminels du net utilisent différentes techniques, comme les attaques par hameçonnage pour voler les données relatives aux cartes de crédit ou de débit et effectuer des transactions bancaires ou des achats en ligne sans l'autorisation de leurs propriétaires légitimes. La grande majorité d'entre nous avons déjà reçu des courriels frauduleux ou des appels téléphoniques demandant des informations personnelles. Et le risque d'être victime d'un logiciel rançonneur ou de voir son accès aux réseaux sociaux ou sa boîte mail piratée est bien réel. Il n'est donc pas étonnant que ces risques dissuadent les gens d'utiliser les services en ligne. Si la cybercriminalité inquiète les utilisateurs, ceux-ci seront moins enclins à effectuer des achats en ligne. Les citoyens ne sont pas les seules cibles. Des entreprises, voire des pays entiers, ont également été visés. La première cyberattaque connue contre un pays a touché l'Estonie en avril 2007. Elle avait pris pour cible les services en ligne des banques, des médias et d'organes gouvernementaux qui ont été interrompus pendant plusieurs semaines. Depuis lors, de nombreux autres pays ont malheureusement été victimes de cyberattaques. Vous vous rappelez peut-être du logiciel rançonneur WannaCry. En mai 2017, cette attaque d'une ampleur sans précédent avait infecté quelque 300 000 systèmes dans plus de 150 pays. Alors, que fait l'Union européenne pour contrer ces cyberattaques? Elle joue un rôle actif pour protéger les Européens en ligne. Le premier texte législatif à l'échelle de l'Union sur la cybersécurité a été adopté en 2013. D'autres initiatives législatives liées à la cybersécurité ont été lancées depuis 2017 et nous continuons à avancer dans ce domaine. Une des 6 priorités fixées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour définir le programme de travail de la Commission sous sa présidence et d'adapter l'Europe à l'ère numérique. La présidente a exposé son objectif dans ce domaine dans les orientations politiques de la Commission. Je souhaite que l'Europe se montre plus ambitieuse en saisissant les possibilités offertes par l'ère du numérique au sein d'un cadre garant de la sécurité et de l'éthique. En 2020, la Commission a publié la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union. Celle-ci vise à préserver un Internet mondial et ouvert en améliorant les outils et les ressources pour garantir la sécurité et protéger les valeurs de l'Union. En résumé, cette nouvelle stratégie introduit des règles révisées sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Elle renforce l'action préventive contre les cyberattaques et facilite la coopération entre les pays de l'Union et les partenaires internationaux afin qu'ils puissent mieux réagir aux cyberattaques de grande envergure. Pour y arriver, l'Union européenne investira dans la recherche, l'innovation et le déploiement dans le domaine de la cybersécurité. Lors de la présentation de cette stratégie, Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré « Investir dans la cybersécurité, c'est investir dans un avenir sain pour nos environnements en ligne et dans notre autonomie stratégique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons veiller de plus en plus à notre sécurité, notamment en ligne. Quand nous sortons de chez nous, nous ne laissons pas les fenêtres et la porte d'entrée grande ouverte. En revanche, la plupart d'entre nous ne faisons pas preuve de la même vigilance avec nos appareils électroniques que nous laissons exposés aux cyberattaques ou aux vols de données. Vos données personnelles sont précieuses et c'est vous qui en êtes le meilleur gardien. En agissant à votre niveau, vous aiderez l'Union européenne à assurer votre cybersécurité à plus grande échelle. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
2: ¿Quiénes contribuyeron a construir la Europa que conocemos? No fueron solo las instituciones y los tratados, sino también las personas. Detrás de cada hito de la integración europea hay personas que defienden la democracia, promueven los derechos humanos y ayudan a estrechar las relaciones entre países. Para reconocer estas contribuciones, el Parlamento Europeo ha creado una nueva distinción, la Orden Europea al Mérito. Se trata del primer galardón civil de este tipo otorgado por una institución de la Unión. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció los primeros galardonados con las siguientes palabras. Europa ha sido forjada por hombres y mujeres extraordinarios, de todos los ámbitos de la sociedad, que tuvieron el valor de mirar más allá de nuestro turbulento pasado. Tendieron puentes, rompieron barreras, derrocaron dictaduras y superaron crisis para dejar su huella en nuestro continente y construir un futuro mejor. Este compromiso con la construcción de Europa merece ser puesto en valor. Por este motivo, el Parlamento ha creado la Orden Europea al Mérito, para rendir homenaje a quienes no solo creyeron en Europa, sino que ayudaron a construirla.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: La lista de galardonados muestra que es posible contribuir al proyecto europeo de muchas maneras, en ámbitos tan diversos como la política, la diplomacia, los derechos humanos, la ciencia y la cultura. El reconocimiento más alto es el de miembro distinguido de la Orden Europea al Mérito, que se ha concedido a la antigua canciller alemana Angela Merkel, al expresidente y líder de la democracia polaca Lech Wałęsa, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Otros líderes y personalidades han sido nombrados miembros honorables o miembros de la Orden Europea al Mérito. Entre ellos se cuentan antiguos presidentes y presidentas y figuras destacadas de la política, la ayuda humanitaria, la ciencia y el arte, que han contribuido de manera significativa a los valores y la integración europeos. Algunos de los galardonados son la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, el chef José Andrés, conocido por su labor humanitaria, y los miembros de la banda irlandesa U2. La Orden Europea al Mérito se creó en 2025 para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Schuman, que se considera generalmente como el punto de partida de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. La UE va más allá de las instituciones y las políticas. También es la historia de las personas que creyeron en ella y ayudaron a hacerla realidad. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
4: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
5: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
4: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euróövezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
5: A A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
4: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénz nem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. 3 évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érmeit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
5: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. 5 tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
4: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
5: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
4: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
5: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
4: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euróbankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termékára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
5: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
4: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
5: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
4: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
6: Azt majd be vicepresidenti del Parlamento Europeo. Mit tizzu tal-kariga tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
7: Bħal fil-każ tal-President, l-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-Viċi Presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi Presidenti għall-ewwel nofs tal-Leġislatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej f'Lulju. It-tieni elezzjoni issir f'nofs il-Leġislatura, jiġifieri sentejn u nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet tal-Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajn iħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Marc Angel, membru tal-Parlament Ewropew mil-Lussemburgu, ġie eletto Viċi President. Huwa ħa post Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
6: Il-kandidati għal-Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi elett, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqha b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14 kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kondizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, hija nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-dmirijiet tagħhom.
7: Il-President jiddelega kompiti speċifiċi lill-14 il-Viċi President li jidmirijiet u l-nin tagħhom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Pereżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti, huma jżommu l-ordni, jagħtu l-kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jgħalqu d-dibattiti, jresqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabbru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċeremonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjari. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqgħat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
6: Fl-aħħar nett, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Büro tal-Parlament Ewropew. Li jistabbilixxi regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' miexi ħarir. Barra minn hekk, il-Buro jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jagħżlu l-membri tal-Buro, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa' lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-rwoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Buro u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast ħallina mill-klim tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
7: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
8: Arjum sira ta'ka għaw tiġina għab jiprekji bost centra nusipurk ta' majsto produkto għadxu kima. Arta da susimasti ta' kadarite. Arġino ta' kajib saugiai laikyti maistą įvykus nelaimei ar susidarius ekstremalijai situacijai. Ar buvo nutikę taip, kad nutrūkus elektros tiekimui visas jūsų šaldiklyje laikytas maistas atitirpo? Ar tuomet suabejojote, ar jį valgyti? Visi šie pavyzdžiai susiję su maisto sauga, kurios tikslas yra užtikrinti tvirtą žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugą. Ji apima kelis aspektus – maisto higieną, ženklinimą, pakavimą ir produktų atsekamumą. Kasmet 600 milijonų žmonių visame pasaulyje susirga 200 rūšių ligomis, kuriomis galima užsikrėsti per maistą. Europos Sąjunga stengiasi šių ligų išvengti, nustatydama vienus aukščiausių maisto saugos standartų pasaulyje. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie tai, kaip Europos Sąjunga užtikrina mūsų maisto saugą. Maisto sauga yra mokslo grindžiama disciplina, kuri padeda išvengti mūsų sveikatai pavojingų medžiagų patekimo į maistą. Ji susijusi su visais maisto apsaugos nuo taršos ir ligų būdais. Maistas gali būti užterštas ir su tuo susijusios ligos gali kilti, pavyzdžiui, dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamos maisto kontrolės, sukčiavimo atvejų ar gamtos reiškinių. Kasmet visame pasaulyje kas dešimtas žmogus susirga per maistą užkrečiamomis ligomis. Toks pavojus didžiausias jauniausiems ir labiausiai skurstantiems gyventojams. Taikydama plataus masto politiką, Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti, kad mūsų maistas būtų saugus, maistingas, kad būtų laikomasi gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos aukštų standartų ir kad etiketėse būtų pateikiama aiški informacija apie maisto produkto kilmę bei sudedamąsias dalis. Taip siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus. Europos Sąjungos maisto saugos politika buvo plėtojama atsižvelgiant į bendrosios rinkos būtinybę ir reaguojant į visuomenės sveikatos krizes. 1957 metais susiformavus Europos ekonominiai bendrijai buvo siekiama suderinti maisto srities įstatymus, paskatinti prekybą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 20-ojo amžiaus 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose susidūrus su tokiomis krizėmis kaip galvos smegenų kempinligė ir tarša dioksinais, atsiskleidė dideli reguliavimo trūkumai. Šios krizės aiškiai parodė, kad būtina imtis centralizuotų ir griežtų maisto saugos priemonių. Į tai reaguodama Europos Sąjunga 2002 metais įsteigė Europos maisto saugos tarnybą ir patvirtino maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamentą. Šiomis pastangomis buvo siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą maisto tiekimo grandinę. . 2020 metais Europos komisija pristatė savo strategiją nuo ūkio iki stalo ir ši politikos programa tapo Europos žaliojo kurso pagrindu. Strategija nuo ūkio iki stalo siekiama paspartinti perėjimą prie tvarios maisto sistemos, kuri aplinkai darytų neutralų arba teigiamą poveikį. Strategijoje numatyta keletas lemiamos svarbos priemonių – naudoti mažiau cheminių pesticidų, trašų ir antibiotikų, skatinti ekologinį ūkininkavimą ir užtikrinti maisto atsekamumą bei skaidrumą. Tokiu būdu siekiama kovoti su klimato kaita, apsaugoti biologinę įvairovę ir pagerinti visuomenės sveikatą. Strategija siekiama kovoti su sukčiavimu maisto srityje ir stiprinti maisto sistemų atsparumą tokioms krizėms kaip pandemijos ir klimato sukrėtimai. Šios strategijos ašis yra ES taisyklių sistema, apimanti visą maisto grandinę. Joje numatytos kiekvienu etapu taikomos griežtos taisyklės ir patikros. Svarbios šios sistemos dalys yra maisto higienos reglamentai, gyvūnų sveikatos ir gerovės standartai, augalų sveikatos kontrolė ir maisto ženklinimo reikalavimai. . 2002 metais įsteigta Europos maisto saugos tarnyba veikia kaip ES maisto saugos politikos patarėja moksliniais klausimais. Jos pagrindinė užduotis yra teikti nepriklausomas mokslinės rekomendacijas ir atlikti rizikos vertinimus maisto ir pašarų saugos srityje. Ji vertina su maisto grandine susijusią riziką nuo ūkio iki stalo ir skelbia mokslinės nuomonės, kuriomis grindžiami ES teisės aktai ir politika. Ši agentūra glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis maisto saugos tarnybomis ir skatina nuoseklius rizikos vertinimo ir komunikacijos visoje ES metodus. Savo komitetuose, kaip antai aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Europos parlamentas nagrinėja siūlomas priemonės ir užtikrina, kad jos atitiktų aukščiausius saugos standartus bei apsaugotų vartotojų interesus. Užtikrinant maisto saugą, ES turi dalyvauti politikai, mokslininkai, maisto gamintojai ir vartotojai. Išlaikydama aukštus standartus ir puoselėdama saugos ir atsakomybės kultūrą, ES nustato pasaulinį etaloną ir užtikrina, kad maistas mūsų lėkštėse būtų saugus, maistingas ir tvariai gaminamas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
9: Maria Corina Machado en Edmundo González Urrutia winnen dit jaar de Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Maria Corina Machado is de leider van de democratische beweging in Venezuela en Edmundo González Urrutia is de democratisch verkozen president van het land. Samen vertegenwoordigen ze alle Venezolanen, in hun land en daarbuiten, die strijden voor het herstel van de democratie en de vrijheid. Machado won de presidentiële voorverkiezingen in 2023. Ze had dus de kans moeten krijgen om zich voor de democratische oppositie kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen van 2024. Het Venezolaanse regime besloot echter willekeurig haar te verbieden nog een openbaar ambt te bekleden. Daarna werd González naar voren geschoven als kandidaat voor de oppositie. In de aanloop naar de verkiezingen van juli 2024 werd in het hele land repressief opgetreden. Zo werden kandidaten uitgesloten en vonden er aanhoudingen en mensenrechten schendingen plaats. De huidige president van Venezuela, Nicolas Maduro, eiste de overwinning op na de verkiezingen, maar de uitslag werd betwist door onafhankelijke waarnemers, onder meer van de Verenigde Naties. In een resolutie van september 2024 erkende het Europees Parlement González als de rechtmatige president van Venezuela. In een klimaat van protesten en politieke onderdrukking vreesde Machado voor haar leven en ze besloot onder te duiken. Op 2 september 2024 vaardigde een Venezolaanse rechter een aanhoudingsbevel uit tegen González, wat de internationale gemeenschap veroordeelde. Hij vluchtte naar Spanje, waar hij asiel kreeg. De andere finalisten waren de organisaties Women Wage Peace en Women of the Sun en hun oprichtsters, die vrede in het Midden-Oosten willen bevorderen, en Gubat Ibadolu, een Azerbeidzjaanse academicus en anticorruptieactivist. In 2023 werd hij gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op de olie- en gasindustrie in zijn land en een liefdadigheidsinstelling had opgericht om gestolen overheidsmiddelen terug te geven. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: 1995. július 11-én a kelet-boszniai Srebrenica városát elfoglalták a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők, holott a város az ENSZ védelmét élvező biztonságos övezetnek számított. Az ezt követő napokban több mint 8000 muszlimot, főként férfiakat és fiúkat mészároltak le, és helyeztek tömegsírba a szerbek. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben a részében a 20. század végének egyik legszörnyűbb tragédiájával, a srebrenicai népirtással foglalkozunk. Az egykori Jugoszláviában dúló háború történelmi kontextusába helyezzük az eseményeket. Felidézzük, mi is történt Srebrenicában, és hogyan emlékeznek meg ma a rémtettek áldozatairól világszerte az emberek. Ha a srebrenicai mészárlás indító okait keressük, egészen a 90-es évek elejéig kell visszamennünk. Ekkor hullott szét végérvényesen Jugoszlávia. A hat köztársaság, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia és Szerbia alkotta szocialista szövetségi államon, akkor keletkeztek az első repedések, amikor 1980-ban meghalt az államot hosszú évekig vezető Josip Broz Tito. A diktátor addig ugyanis fent tudott tartani valamiféle törékeny egyensúlyt a Jugoszláviában élő különböző népcsoportok között. Halálával viszont felerősödtek a nacionalista, nemzeti érzelmek, és nőtt a politikai bizonytalanság. 1991-ben Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, amivel kivívták a túlnyomóan szerbekből álló jugoszláv néphadsereg haragját. A konfliktus egyhamar átterjedt Bosznia-Hercegovinára, a hat közül a legváltozatosabb etnikai összetételű köztársaságra, ahol bosnyákok, horvátok és szerbek éltek egymás tőszomszédságában. 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kivált Jugoszláviából, és ezzel brutális és átláthatatlan háborúzásba és öldöklésbe kezdett több különböző szerveződésű csoport. A szerb kormány és a jugoszláv néphadsereg által támogatott boszniai szerbek létre akarták hozni Nagy Szerbiát, ezért az ellenőrzésük alatt álló területeken megkezdték az etnikai tisztogatást, a nem szerbek kiűzését. A háború brutalitása a kelet-boszniai Srebrenicában érte el csúcspontját. Miután az ENSZ 1993-ban védelme alá vette a területet, mindenki arra számított, hogy ott nem történhetnek fegyveres támadások és összetűzések. A boszniai szerb fegyveres erők mégis megostromolták az enklávét, elzárva az élelmiszerek, a gyógyszerek és a humanitárius segélyek útját. 1995. júliusára pattanásig feszült a helyzet. Srebrenicába több ezer bosnyák menekült érkezett a szomszédos konfliktus övezetekből. A város védtelenné vált, súlyos hiány lépett fel alapvető cikkekből. Ezt a pillanatot használták ki 1995. július 11-én a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők Srebrenica elfoglalására. Az ott állomásozó holland ENSZ békefenntartók nem tudták ezt megakadályozni. Nem tudták kivédeni a férfiak és fiúk módszeres lemészárlását, a nők, gyermekek és idősek kényszer deportálását. Az ezt követő napokban több mint 8000 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat végeztek ki Srebrenicában és környékén a szerbek. Az áldozatokat tömegsírokba tették. Később, hogy ne legyen bizonyíték a népirtásra, több holttestet is kihantoltak és máshol újra temettek. 20 és 50 ezer közé tehető azoknak a nőknek és lányoknak a száma, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. A nemzetközi közösség igen lassan reagált a boszniai atrocitásokra. A srebrenicai események azonban sokkolták a közvéleményt, és rávilágítottak az ENSZ békefenntartó misszióinak elégtelenségeire. A NATO válaszul légicsapásokat mért a boszniai szerbek hadállásaira, és végül 1995. decemberében létrejött a Daytoni megállapodás, amely lezárta a boszniai háborút. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő háborús bűncselekmények szankcionálására és a felelősök elszámoltatására nemzetközi törvényszék létesült. 2001-ben a törvényszék népirtásnak nyilvánította a szrebrenicai mészárlást. Elítéltek számos vezetőt, akiknek szerepük volt a vérontásban, köztük Ratko Mladicot és Radovan Karadzsicot. ...2009-ben az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el a szrebrenicai népirtást. A képviselők megemlékeztek az áldozatokról, és együttérzésüket fejezték ki családtagjaikkal, akik közül sokan a mai napig nem tudják, hol nyugszanak szeretteik, pontosan mi történt velük. A parlament azt kérte, hogy július 11-e legyen emléknap az Európai Unió egészében. A megbékéléshez és az igazságtételhez ugyanis elengedhetetlen, hogy elismerjük ezeknek a cselekedeteknek a súlyát, és lerújjuk tiszteletünket az áldozatok előtt. A szrebrenicai vérontás 20. évfordulóján, 2015-ben az Európai Parlament ismét egyhangulag elítélte a népirtást. A képviselők állásfoglalásukban külön kiemelték, hogy a bosznia-hercegovinai politikai vezetőknek szembe kell nézniük a múlttal ahhoz, hogy az országnak esélye legyen a jobb jövőre. Méltatták a nemzetközi törvényszék munkáját és a háborús bűnperek felgyorsítását szorgalmazták. 2015. júliusában a parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos Günther Oettinger így nyilatkozott.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumt.
2: Azt is el kell ismernünk, hogy Európa és a világ többi része velünk egyetemben kudarcot vallott, nem tett meg mindent az áldozatok védelméért. A szrebrenicai népirtás nem csak a Balkánon hagyott nyomokat és ejtett mély sebeket, hanem egész Európán. Nehezen gyógyulnak a sebek Bosznia-Hercegovinában. Nekünk pedig ma is erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk.
0: A parlament ismeretterjesztő és kulturális programok kidolgozását is kérte, hogy mindenki jobban megértse, mi vezetett ezekhez a szörnyű atrocitásokhoz. Támogatásáról biztosított több civil szervezetet, köztük a Srebrenica és Zsepa enklávékbeli anyák egyesületét. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a szemléletformálásban és a megbékélésben. A parlamenti állásfoglalások pedig azt tanúsítják, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a régióban az ilyen háborús bűnök megelőzéséért, a tartós békéért és stabilitásért. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2024-ben a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét. Ezen a napon a nemzetközi közösség tiszteleg az áldozatok emléke előtt. Egyben amellett is hitet teszünk, hogy a jövőben nem engedjük, hogy ilyesmi megtörténjen. A szrebrenicai népirtás korunk történelmének egyik legsötétebb fejezete. Az 1995. júliusában kibontakozott események örök tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy hova fajulhatnak az etnikai ellentétek, és hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi közösség beavatkozására. Július 11-e nem csak az emlékezésé. Intő figyelmeztetés is a világnak, hogy nem lankadhat az ébersége, ha népirtás vagy etnikai tisztogatás előjeleit látja. Mindnyájunk felelőssége, hogy fenntartsuk az emberi jogok tiszteletét és az igazságosságot, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Nuair nach mian siad a glacha páirt a sian amnánacha Parlament na hórpa, sian na feisirí a chuistí parlamentucha. Tá go leor díobh ann agus plean gach ceann díobh réimse ar le. Ach conas a mbíonn siad. Agus sin a trácht ar institúidí an Aontais Orpaig, bíonn cuma aisteach ar thairmí áirithe. Ach ní bhain an gach ceannach á leis an rud cean an céanna. Féchmíisena focail comisiún agus cuiiste chugás. An céad ceanndíomh ná an comisiún orpach cean de fríríomh institúí an Aantais. An dara cean á cuiistí parlamentcha ar chudiaad an Parliament. Bhuiil a begáín caiilte? Denimí siireacht an scéalaí an níos saléire. Lass mud a híana amlánacha Parliament na Hápa sian na feisirí a chuistí parlamentcha a hagan le céile go réalta sa bhar séil. Bachtáilte níos páirechttaí go publí agus is féad letííad a leúint beir lína. A conas a chuirta na cuiistí san le chéile. Ag tús gach téarreaachta nua cinan an Parliament na feisirí a híige gach cuiiste. Bhí an éagsúlacht mhór a méad na gcuistí i brethe a réim sé nólaachta. Den chéad lead an deú téarreaachtaach sa be idir coigur is fithe agus nócha cóilta a chuistí agsúile chugás. Bhína ggóhéanamh polyúil in léú a gcónaí a chohéanamh polyúil na Parliamente i Gcuitne. I ggéad chuú do chuiste parlamentach tá an cóiltaí an chuiste nua a miró, sé sin lerá caihéirlach agus sóos le cehar las caihéirlach. Mar bhíon ag uachtarán agus lasúachtarráin Parliament na Hápa, bíon téma ifige gáblíonn goléach a san chomá. Ina hánta san tá rúnaíocht féinna gach chuiste agus ahíonn méad na rúnaíochtta san i bre ar féad an chuiste. A céhéad chuiste tá ann agus cadíon na réimsí a chclúdaíonn siad. Tá fithe bbun chuiste ann agus gach ceann a chuddíirithe a réim sé le. Tá chuiste ann atá ddíirithe chuirsaí ba séad ar chuirsaí iascaig ar an galtúir agus an idachas, agus é cheartta naán agus cóin na sinsne chugás, ganach reintí a bh lua. Is féad leis an Parliament chuistí fisfaáinna chu raibbun chomá, chun imscrúdú a dhéanamh ar háirithe nó droíirechán na déadch bheith gceist i gur bhaim lí an Aantais. I gás na áirithe chuann an Parliament fo chuistí nó chuistí speisialta sealdacha nó iad a réon ar bun, chun daile le feibne ar le. Tá ceire ó chuiste ann fé láthair, an fochuiste am cheart an duine, an fochuiste am plándáil agus am chosint, an fochuiste am chuirsaí cánach agus an fochuiste am láinte fa blií. Tá trcha feisire ga chuistetíomh. Bhí an téma ifige gáhí dé a chuistí speisialta agus is féidir sinine a chuir leis an dermasán. Féoch mééis chugás an chuiste speisialta an pandéim COVID in éideag. Curg an chuiste speisialta san ar banna mí an bhhait a fehefheit dó ar fe blian ar dús agus chug sinine tríhí leis in íag san. Tá réibh sé chuig hí deag, dagraigh an chuiste speisialta san níos mála trcha éisteocht agus ceardan le níos mó na ráchéad san ólí. An de thonaantas orpach agus an godeldan dan agus 8ta comisisinéirí orpacha ina measc. Dhéon cóiltaí an chuiste san na céad a daméad a léomh agus a chréochtú. Dáiríad ar stadéir ag súile agus dagriadar sé vision. As bhí tarlóchfuir nó be dhéon san goléir. Ig póirt seisiún bhíúil fehefé trí lech an Parliament rúndáir titl Pandéim COVID-19 ceachtainna fálamíag agus moltí den tochaí, lenar tug ag opair an chuiste speisialta chun críise. Mar sin, cad a dhéanann na cuistí parlamentacha? Well, denan siad go láirí an áiríre. Sin príomhrálatá cá ná obair an tíam lánig á le bhú. Sé sin le rá, na cruinethe na dagan an Parliament ina thomláine le chéile. Nuair thagan tugraí reachtacha an gomisiún orpach, denan na cuistí parlamentacha túair scálacha a Haring Suas in inan an Parliament brenú orthe. Denan siad túair mí a Haring Suas chomá a dhíorítear a chuistí eile. Beidh podcéile eile gaing sa trasá ina bléimid ról an rapportéire, an duine tá freagrachas an túair scálacha agus túair mísán na Haring Suas. Mar sin, denan cuistí parlamentacha anlíis ar thugraí reachtacha, mullan siad lasa ar thusa sí amlánach, agus ceapan siad fóinne idir bhartathe chun reachtaíocht an Aanta sa phlé leis an gcóile. Agraíonn siad éisteachtaí le sanolathe chumá chun i chintú gonnn siad na cinntaí is fear is féidir. Ar deire tá an caihirlaigh na gcuistí le chéile i grinú a dugtar cógáil caihirlaigh na gcuistí air. Táhann an cógáil sanna caihirlach as measc a cóiltaí, agus bíon téarma ifige gáblíonn go léigh an gaihirlach san. Denan an chógáil cóhar dúair obair na gcuistí agus cintííonn si go mbeon de chóir atathe. I mí gáin focail díiríonn cuiistí parlamentacha ar réimsí an honracha. Siad feisirí de Parliament na Hápa na cóiltaí atácha. An príomhróil atácha ná túair scálacha a la bhú dos na síana amlánacha. Sí Parliament na Hápa chur an cláirsá de láthair. Is féidir réisiú de tuilepod gaaltaí ar Europarl Radio.
4: L-ilma u essenzjali għal-ħajja. Isostni l-ekosistemi tagħna u l-agrikoltura huwa vitali għall-bnedmin biex nissodisfaw l-aktar ħtiġijiet basiċi tagħna. Madankollu, minkejja li l-ilma huwa daqshekk importanti għas-soċjetà, it-tniġis tal-ilma għadu sfida sinifikanti madwar id-dinja. Kontaminanti bħall-iskart industrijali, l-iskoll agrikolu u t-tniġis mill-plastik qed jiddegradaw il-kwalità tal-korpi tal-ilma tagħna. Dan qed iwassal għal kwistjonijiet ekoloġiċi u tas-saħħa severi. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġislazzjoni aħjar. F'dan l-episodju qed nesploraw suġġett li jaffettwana l-kol, it-tniġġis tal-ilma u dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tirrestawra l-kwalità tax-xmajjar il-lagi u l-ibħra tagħna.
5: Jeżistu ħafna sorsi ta' tniġġis tal-ilma. Il-faċilitajiet industrijali jarmu sustanzi kimiċi direttament fi x-xmajjar u fil-lagi. L-attivitajiet agrikoli iwaslu biex il-fertilizzanti u l-pestiċidi jintefgħu fil-passaġġi fuq l-ilma. Iż-żoni urbani iwaslu biex l-ilma tal-maltemp li jiskura jkun fih iż-żejt, il-metalli tqal u sustanzi niġġiesa oħra bħal dawn. Mbagħad naturalment hemm il-plastik li jagħmel il-ħsara lill-ħajja tal-baħar u jinqasam f'mikroplastiċi li jinfirxu fis-sistemi tal-ilma tagħna. Dawn is-sustanzi niġġiesa fl-ilma jfixklu l-ekosistemi, jagħmlu l-ħsara lill-organizmi selvaġġi u joħolqu riski sinifikanti għal saħħitna. L-ilma kkontaminat jista' jikkawża mart, ikollu impatt fuq is-sikurezza tal-ikel u jinqas il-biodiversità.
4: L-Unjoni Ewropea implementat diversi politiki u inizjattivi ewlenin immirati lejn il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ilma. Waħda mill-aktar inizjattivi kruċjali fosthom hija d-direttiva AFAS dwar l-ilma. Din id-direttiva tistabbilixxi għan komuni għal korpi kollha tal-ilma fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li jiksbu kemm status ekoloġiku tajjeb kif ukoll status kimiku tajjeb. Id-direttiva tidentifika sustanzi niġġiesa li huma l-akbar kawża ta' tħassib u li joħolqu riski sinifikanti u tistabbilixxi standards korrispondenti biex tirregolhom. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea imbagħad iridu jimmonitorjaw u jikkontrollaw il-preżenza ta' dawn is-sustanzi fil-korpi tal-ilma tagħhom. Id-direttiva AFAS dwar l-ilma ilha l-liġi ewlenija għall-protezzjoni tal-ilma fl-Unjoni Ewropea minn meta ġiet adottata fis-sena 2000. Din tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ġirien biex jimmaniġjaw ix-xmajjar u korpi oħra tal-ilma li huma maqsuma bejniethom.
5: Komponenti ieħor tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal ġrieda kontra t-tniġġis tal-ilma huwa d-direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Kont taf li l-ilma urban mormi huwa wieħed mis-sorsi ewlenin ta' t-tniġġis tal-ilma jekk ma jinġabarx u ma jiġix ittrattat skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. L-ilma urban mormi fih materja organika, sustanzi kimiċi ta' ħsara u sustanzi niġġiesa mis-setturi tal-farmaceutika u tal-kosmetiċi. Jista' saħansitra jiġi kkontaminat bakterja u viruses. Id-direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi għandha lan li tipproteġi l-ambjent mill-effetti ħżiena tal-ilma urban mormi u tal-ilma mormi mis-setturi industrijali. Din tistabbilixxi rekwiżiti għal ġbir, it-trattament u l-iskariku tal-ilma urban mormi. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iridu jiżguraw li l-agglomerazzjonijiet kollha jissodisfaw dawn l-istandards.
4: L-Unjoni tappoġġa wkoll inizjattivi permezz ta' programmi ta' finanzjament bħall-programm LIFE, l-istrument ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għal azzjoni ambjentali u klimatika. Dawn il-proġetti jallinjaw bisħieħ ma' diversi strateġiji u direttivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea u jappoġġawhom bħall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-biodiversità għal 2030, id-direttiva AFAS dwar l-ilma u l-liġi dwar ir-restawr tan-natura. Min barra l-ħafna inizjattivi oħra li finanzja, il-programm LIFE finanzja diversi proġetti li jtejbu trattament tal-ilma urban mormi, biex bekk jitnaqqas l-iskariku ta' sustanzi ta' ħsara fi x-xmajjar u fil-lagi.
5: Fl-aħħar iżda mhux lanqas, aħna bħala individwi wkoll għandna rwol x'naqdu. Azzjonijiet sempliċi bħalli nużaw anqas plastik, li narmu materjal perikolus kif suppost u li nappoġġjaw prattiki sostenibbli jistgħu jgħinu biex l-ilmijiet tagħna jinżammu notfa. Bil-kampanja #WaterWiseEU, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tqajjem kuxjenza dwar l-istress dejjem akbar fuq is-sistemi tal-ilma tal-Ewropa li jwassal għal-nuqqas ta' ilma u l-ħtieġa għal-ġestjoni sostenibli tal-ilma. Nużaw l-ilma bil-aqal, kull qatra tgħod. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
6: De Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken 2025.
7: De gedetineerde journalisten Andrei Potchobut uit Belarus en Msia Amaglobeli uit Georgië winnen dit jaar de Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Andrei Potchobut is een journalist, essayist en blogger uit de Poolse minderheid in Belarus. Hij staat bekend om zijn kritiek op het regime van Alexander Lukashenko en is een symbolische figuur geworden in de strijd voor vrijheid en democratie in het land. Hij werd in 2021 aangehouden en veroordeeld tot 8 jaar in een strafkolonie. Het parlement heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Msia Amaglobeli is een Georgische journaliste en directrice van online mediakanalen. Ze werd in 2025 aangehouden wegens deelname aan een demonstratie tegen het regime en kreeg op basis van politiek gemotiveerde aanklachten een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Amaglobeli strijdt voor de vrijheid van meningsuiting en was de eerste vrouwelijke politieke gevangene in Georgië sinds het land onafhankelijk werd verklaard. Na de herverkiezing van de partij Georgische Droom in oktober 2024 werd ze het boegbeeld van de pro-democratische protestbeweging die zich tegen het regime verzet.
6: De twee andere finalisten waren Servische studenten en de journalisten en humanitaire hulpverleners in Palestina en alle conflictgebieden, vertegenwoordigd door het Palestijnse perssyndicaat, de Rode Halve Maan en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro.

0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nizská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nizská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak.

0: magukon a választásokon, megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelységekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabwébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Eurobarometer. The 2022 Spring Eurobarometer is the first Eurobarometer survey to take place since the war in Ukraine began. The survey focused on the conflict and its economic consequences and examined people's views about the European Union. In this podcast, we'll have a look at the results. Public support for the EU has intensified following Russia's invasion of Ukraine. The survey data shows that almost two-thirds of Europeans see EU membership as a good thing, which is the highest proportion since 2007. Overall, people in the EU approve and support the EU's action towards Ukraine and the sanctions it has imposed on Russia. However, in light of the Russian aggression, two out of three Europeans say they aren't sure that their lives will continue unchanged. Uncertainty, hope and confidence were the most common words respondents used to describe how they feel at the moment. Almost 9 out of 10 people in the EU say their standard of living is falling or they expect it to do so in the next year. This feeling, which was already present during the pandemic period, has been exacerbated by the war. Given the war in Ukraine, 60% of respondents say it's more important to defend common European values than to maintain prices and the cost of living. In this regard, European Parliament President Roberta Metsola said,
2: "The aggressiveness of Russia towards Ukraine has underlined dramatically that we are stronger together. It reminded us of the values that are at our very core, freedom and democracy. We have to support Ukrainians currently fighting to defend those values."
1: Increasing concerns about the economy are also reflected in the political priorities the public wants the European Parliament to focus on. The fight against poverty and social exclusion ranks highest, followed by public health and democracy and the rule of law. As democracy is seen as a key value, voting in European elections is also increasingly important. 55% of citizens think that voting in European elections is the best way to make their voice heard at EU level. The survey was conducted for the European Parliament by Kantar Public. It included more than 26,000 respondents from across the 27 EU countries. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
3: Víťazom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2025 sa stali uväznení novinári bojujúci za vašu a našu slobodu. Andrzej Počobut z Bieloruska a Mžia Amaglobeli z Gruzínska. Andrzej Počobut je novinár, esejista a bloger z poľskej menšiny v Bielorusku, známy svojou kritikou režimu Alexandra Lukašenka a stal sa symbolickou postavou v boji za slobodu a demokraciu v krajine. V roku 2021 bol odsúdený na 8 rokov v trestaneckej kolónii. Parlament opakovane vyzýval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Mžia Amaglobeli je gruzínska novinárka a riaditeľka online médií. V roku 2025 bola zadržaná za účasť na protivládnom proteste a 2 roky uväznená na základe politicky motivovaných obvinení. Ako prvá politická väzenkyňa v Gruzínsku od získania nezávislosti a bojovníčka za slobodu prejavu sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré je po voľbách v októbri 2024 proti režimu gruzínskeho sna. Ďalšími dvoma finalistami boli srbskí študenti a novinári a humanitárni pracovníci v Palestíne a vo všetkých konfliktných oblastiach, ktorých zastupuje Syndikát palestínskych novinárov, Červený polmesiac a agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova, a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur.

0: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slavná herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Mercuryovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuli za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella režiséra Michalisa Kakojanisa získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov. Od tej chvíle využila každú príležitosť na javisku, aby juntu odsúdila a opakovala svoj slogan Demokracia zvíťazí. Počas 7-ročnej vlády režimu viedla kampaň po celom svete a vyzývala na návrat demokracie. Plukovníci jej odobrali grécke občianstvo, čo jej odhodlanie len posilnilo. Raz v noci mi o 4. ráno zavolali z denníka Daily Mail a povedali: zobrali vám občianstvo. Bola som prvá, komu ho odobrali. V polospánku a lámanou angličtinou som odpovedala: narodila som sa ako Grékyňa. On sa narodil ako fašista a zomrie ako fašista. Ja som sa narodila ako Grékyňa a zomriem ako Grékyňa. Napriek vyhrážkam a dokonca aj pokusu o atentát jej odhodlanie neutíchlo. Vo svojich prejavoch, koncertoch a rozhovoroch vytrvalo protestovala, až kým v roku 1974 nebola obnovená demokracia. Po návrate do Grécka Mercury pomohla založiť panhelénsku socialistickú stranu, PASOK, a v roku 1977 ju zvolili do parlamentu. Keď strana PASOK vyhrala voľby v roku 1981, Mercury sa stala ministerkou kultúry. Bola prvou ženou v tejto funkcii a najdlhšie pôsobiacou ministerkou kultúry v histórii Grécka. Ako ministerka zásadne zmenila kultúrny život. Sprístupnila múzea občanom, podporovala vzdelávanie prostredníctvom kultúrneho dedičstva a iniciovala veľké projekty, ako napríklad Múzeum byzantskej kultúry v Solúne. Začala tiež svoju slávnu kampaň za návrat partenonských mramorov.
1: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Akú hodnotu má Shakespeare pre Anglicko? Alebo katedrála svätého Pavla? Akú hodnotu má Taj Mahal pre Indiu? Čo znamenajú fresky v Sixtinskej kaplnke pre Taliansko? Partenonské mramory sú našou pýchou, našou identitou. Sú dnešným mostom ku gréckej dokonalosti. Sú to umelecké diela, ktoré reprezentujú naše predstavy o demokracii a slobode. Jej najtrvácnejším úspechom na európskej úrovni bolo založenie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry. Prvým takýmto mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. Nebolo to náhodou. Mercury totiž presvedčila európskych ministrov kultúry, aby z kultúry urobili pilier identity EÚ. Podporovala tiež kultúrne väzby s východnou Európou, a to ešte pred pádom železnej opony. Na začiatku 90. rokov opäť spojila herectvo s politikou. Keď sa Pasok v roku 1993 vrátil k moci, opäť sa chopila funkcie ministerky kultúry a zamerala sa na prepojenie kultúry so vzdelávaním. Melina Mercury zomrela v roku 1994 v New Yorku. Jej pohreb, ktorý sa konal so všetkými poctami bežne určenými premiérom, svedčil o tom, ako veľmi si ju grécky národ vážil. Vďaka nadácii Meliny Mercuriovej, ktorá propaguje grécku kultúru po celom svete, žije jej odkaz až dodnes. Od roku 2007 nadácia každoročne udeľuje divadelnú cenu Meliny Mercuriovej jednej mladej herečke. Víťazka si odnáša Melininu charakteristickú brošňu, ktorá rok čo rok putuje od jednej víťazke k druhej. A Melina teda symbolicky divadelné dosky nikdy neopustila. Pre Melinu Mercury nešlo nikdy o tituly alebo ocenenia. Robila to z lásky. Z lásky ku Grécku a z lásky, ktorú dostávala späť. Jej posolstvo a vízia dodnes inšpirujú celé generácie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Ön mennyit tud az Európai Parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnök választás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
3: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az álom mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
2: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha 3 forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a 3. fordulóban legtöbb szavazatot szerző 2 képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metsolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották, 720 képviselő közül összesen 699-en adták le a voksukat, közülük 562-en pedig rászavaztak. A megválasztott elnöknek megbízatása alatt az egyik legfontosabb feladata a plenáris ülések levezetése. Ő nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az üléseket. Ő dönt továbbá a módosítások elfogadhatóságáról, a parlamentnek a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiről, valamint arról, hogy a napirendre kerülő jelentések megfelelnek-e a parlament saját eljárási szabályzatának. Biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket és kihirdeti a szavazások eredményét. Az elnök felel továbbá az intézmény eljárási szabályzatának betartatásáért, valamint ő irányítja a parlament minden tevékenységét és képviseli az intézményt jogi ügyekben. Mindezek mellett ő elnököl a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezletének az ülésein, és ő vezeti a parlament elnökségének a találkozóit is, amelynek rajta kívül a 14 alelnök és az 5 kvesztora tagja. Ha ezek a testület és tisztségnevek nem ismerősek, nem kell aggódnia. Podcast sorozatunk más epizódjaiban részletesen foglalkozunk velük. Az elnök munkájának igen fontos része az is, hogy nemzetközi szinten és a többi európai intézménnyel szemben képviselje az Európai Parlamentet. Ebben a minőségében rendszeresen utazik hivatalos látogatásokra a világ minden tájára. De ez még nem minden. A parlament elnöke az Európai Tanács minden ülése előtt beszédet mond. Kifejti az Európai Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákkal kapcsolatban, és megvitatja őket a jelenlévő állam- és kormányfőkkel. Miután a képviselők megszavazták, az elnök szentesíti aláírásával az Európai Unió költségvetését. A miniszterek tanácsával közös együttdöntési eljárás keretében elláthatja az elnöki teendőket a parlament és a tanács képviselőiből álló egyeztető bizottságban. Ezen kívül a tanács elnökével együtt aláírja az együttdöntési eljárás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust. Végezetül az elnökhöz érkeznek be a védnökség iránti felkérések is. A védnökség révén a parlament erkölcsi támogatást nyújt különféle általa támogatott ügyekhez és rendezvényekhez. Évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja, és csak bizonyos feltételek mellett. Láthatjuk tehát, hogy a parlament elnöki tisztje kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, és nagy felelősséggel jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
4: Pan Gottwald je německý státní příslušník s paraplegií. Při cestě do Rakouska na dovolenou se ocitl v nepříjemné situaci. Má německý průkaz osoby se zdravotním postižením, který by mu měl poskytovat určité výhody. Přesto mu rakouské orgány uložily pokutu za to, že si v požadované lhůtě nezakoupil dálniční známku.
5: Tento případ poukazuje na problémy, s nimiž se osoby se zdravotním postižením při cestování mezi zeměmi Evropské unie potýkají. Za komplikacemi stojí to, že jejich status ne všude automaticky uznávají. Proto se Unie chystá zavést evropský průkaz osob se zdravotním postižením. Ten má držitelům poskytnout právě celoevropsky uznávaný doklad o jejich statusu, díky čemuž by měli snadněji uplatňovat své právo na svobodný pohyb.
4: V tomto podcastu se budeme zabývat tím, co by zavedení evropského průkazu a také evropské parkovací karty mohlo přinést.
5: Statistiky shromážděné Evropskou komisí ukazují, že přibližně každý čtvrtý dospělý v Unii má nějakou formu zdravotního postižení. Tento pozoruhodný dokument zdůrazňuje, jak je řešení problémů, s nimiž se osoby se zdravotním postižením potýkají, důležité. Zavedení evropského průkazu osob se zdravotním postižením a evropské parkovací karty je zásadním krokem ve vývoji evropských právních předpisů, které se osob se zdravotním postižením týkají. Tyto karty vycházejí z předchozích iniciativ a jsou navrženy tak, aby zlepšily přístupnost a podporovaly začleňování. Konkrétně vycházejí ze zkušeností získaných ze dvou stávajících iniciativ. Pilotního projektu Evropského průkazu osob se zdravotním postižením, který funguje od roku 2016 v 8 členských státech, a Evropské parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením, která byla zavedena v celé Unii v roce 1998. Současnou evropskou parkovací kartu ale bohužel ne vždy uznávají v jiných členských státech, než v jakém byla vydána. Jako důvod se uvádějí rozdíly ve formátu mezi jednotlivými zeměmi. Hlavním úkolem Evropského průkazu osob se zdravotním postižením i Evropské parkovací karty je zjednodušit uplatňování nároku na zvýhodnění, která lidem se zdravotním postižením při cestování v celé Unii náležejí. Mezi ty patří rozšířená parkovací místa nebo bezplatné parkování, nižší poplatky a zvláštní výsady vztahující se na veřejnou dopravu, kulturní akce a muzea, volnočasová a sportovní střediska.
4: Evropský průkaz osob se zdravotním postižením bude k dispozici v digitálním i fyzickém formátu. Držitelé získají praktický a všeobecně uznávaný doklad o svém statusu, který navíc bude nejen v národním jazyce či jazycích, ale i v angličtině. Nový průkaz sice nabízí řadu výhod, nesmíme však zapomínat ani na jeho omezení. Například se zaměřuje především na krátkodobé pobyty a nemusí plně řešit potřeby lidí, kteří cestují do jiné země na delší dobu. Kromě toho se nevztahuje na dávky sociálního zabezpečení a sociální pomoci. Ty totiž mají plně na starosti jednotlivé země. Evropský průkaz osob se zdravotním postižením by tedy měl vnitrostátní průkazy spíše doplňovat než nahrazovat.
5: Tvorba právních předpisů, jimiž se Evropský průkaz osob se zdravotním postižením zavádí, zahrnovala rozsáhlé konzultace s různými zúčastněnými stranami. Klíčovou úlohu hrály příspěvky Evropského hospodářského a sociálního výboru a veřejné konzultace, kterých se zúčastnily osoby se zdravotním postižením a jejich osobní asistenti. Vodítkem při tvorbě předpisů byly zásady zakotvené v úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová během úvodního projevu na akci nazvané Budování inkluzivní budoucnosti pro osoby se zdravotním postižením v Evropské unii v květnu 2023 zdůraznila, že Evropský průkaz osob se zdravotním postižením potřebujeme opravdu naléhavě.
6: We believe that persons with disabilities have the right to live independently.
4: Domníváme se, že osoby se zdravotním postižením mají právo žít nezávisle a využívat vhodnou neinstitucionální péči. A to budeme i nadále prosazovat. Chceme také zrušit zbývající administrativní omezení, která jim brání využívat jejich práva. V tomto duchu netrpělivě očekáváme návrh komise na průkaz platný po celé unii. Je nejvyšší čas, aby členské státy status osoby se zdravotním postižením vzájemně uznávaly. Jak je možné, že to tak ještě není?
6: Why are we still not in a situation where we have this?
5: Evropská komise navrhla zavedení Evropského průkazu osob se zdravotním postižením v září 2023 a do února 2024 se na jeho znění předběžně dohodly i Rada a Evropský parlament. Po formálním přijetí oběma orgány budou mít členské státy 2,5 roku na to, aby mu přizpůsobili své vnitrostátní předpisy a 3,5 roku na to, aby směrnici začaly reálně uplatňovat.
4: Zavedení Evropského průkazu osob se zdravotním postižením bude doprovázet spuštění vnitrostátních internetových stránek, které budou o průkazu poskytovat komplexní informace a budou na nich zveřejňovány informační kampaně, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí v celé Evropské unii. Celá iniciativa představuje důležitý krok v ochraně práv osob se zdravotním postižením. Usnadňuje jim volný pohyb v celé unii a podporuje rovná práva a začlenění pro všechny bez ohledu na zdravotní postižení.
5: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
7: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai ES piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą sužinosite, kaip Europos parlamente paskirstomos vietos ES šalims. Europos parlamentas, kaip ES teisėkūros institucija, atstovauja milijonų ES piliečių iš 27 valstybių narių interesams. Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ir įsitikinimų, Europos parlamento vietų paskirstimas rodo ES įsipareigojimą demokratijos ir atstovavimo principams. Šiais metais bus išrinkta 720 Europos parlamento narių. Jų bus 15 daugiau nei dabartinės kadencijos parlamente. Kad geriau suprastumėte, kaip vyksta demokratiniai procesai Europos Sąjungoje, atidžiau pažvelkime į tai, kaip valstybėms narėms paskirstomos vietos Europos parlamente. Vietos paskirstomos taikant proporcingo narių skaičiaus mažinimo principą. Ši sistema buvo įgyvendinta pagal Lisabono sutartį. Štai kaip ji veikia. Kiekvienai šaliai skiriamas tam tikras vietų skaičius. Didesnėms šalims tenka daugiau vietų, o mažesnėms – mažiau. Europos parlamento nariai iš didesnių šalių taip pat atstovauja didesniam gyventojų skaičiui negu nariai iš mažesnių šalių. Pavyzdžiui, daugiausia gyventojų turinti ES šalis yra Vokietija, ir jai tenka didžiausias vietų skaičius Europos parlamente, tai yra 96. Mažiausiams šalims, kaip antai Malta, Liuksemburgas ir Kipras, tenka tik po 6 vietas. Ir tai yra minimalus šaliai tenkantis vietų skaičius Europos parlamente. Taigi, vienas Europos parlamento narys iš Vokietijos atstovauja apytiksliai 860 tūkstančių gyventojų, o narys iš Maltos apytiksliai 90 tūkstančių gyventojų. Taip užtikrinama, kad kiekvieno piliečio balsas turėtų tokį patį svorį, kad ir kokioje šalyje jis gyventų. Išrinkti Europos parlamento nariai būrėsi į frakcijas. Šis pasiskirstimas vyksta pagal politinės pažiūras, o ne pagal pilietybę. Devintąją kadenciją trukusią nuo 2019 iki 2024 metų Europos parlamentas turėjo 7 frakcijas, bet tai nėra iš anksto nustatytas skaičius. Frakcijai suformuoti reikia ne mažiau kaip 23 Europos parlamento narių, kurie atstovautų bent jau ketvirtadaliui Europos Sąjungos šalių. Po šį birželį vyksiančių Europos parlamento rinkimų vietų paskirstimas atspindės Europos politinę įvairovę. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį, rengiant teisės aktus ir formuojant politiką, darančią poveikį milijonams visos Europos Sąjungos gyventojų. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl rinkimuose svarbus ir jūsų balsas. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
8: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. 3 évvel házasságkötésük után Max Warraff főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, 3 gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Warraffot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhet náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában 2. felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Keresztény Demokrata Unió, közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
9: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
8: ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
9: Das beste Mittel um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
8: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A II. Világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szerepével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
10: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
8: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
10: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
8: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
11: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años. Pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. También se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una veinteava parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir, levantar o suspender las sesiones. Asimismo, pueden mantener el orden durante el pleno, conceder la palabra a los eurodiputados y eurodiputadas, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y anunciar los resultados de las votaciones. También pueden representar al Parlamento en relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales y financieros. En este contexto, a menudo visitan países no pertenecientes a la Unión y se reúnen con representantes de otras instituciones. Por último, los vicepresidentes y vicepresidentas también forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo, que establece las normas para el buen funcionamiento de la institución. La Mesa también prepara el proyecto de presupuesto del Parlamento y adopta decisiones sobre cuestiones administrativas, organizativas y de personal. Al elegir a los miembros de este órgano, la Eurocámara vela por que tanto los vicepresidentes y vicepresidentas, como los cuestores y cuestoras, representen, en la medida de lo posible, a los diferentes grupos políticos del Parlamento. En este podcast hemos analizado el papel esencial de las vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Para saber más sobre otros cargos importantes en la institución, como la presidencia, la mesa y los cuestores, te invitamos a escuchar los episodios de la serie La jungla de la jerga, en los que abordamos estos temas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
12: Da anni gli stati dei Balcani occidentali sono protagonisti del processo di allargamento dell'Unione Europea. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti i paesi, ma a ognuno di loro l'Europa chiede riforme politiche ed economiche e il rispetto dei valori fondanti dell'Unione. State ascoltando Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio faremo il punto sull'adesione degli stati dei Balcani occidentali all'Unione Europea. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Da anni i Balcani occidentali sono al centro del progetto allargamento promosso dalla Commissione europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, i negoziati con questi stati sono all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo. Riunioni che hanno suscitato grandi aspettative nei sei paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti. Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania sono già paesi candidati, il che significa che i colloqui con l'Europa sono già in corso. Bosnia-Erzegovina e Kosovo sono invece ancora candidati potenziali. Per tutti però il processo di adesione appare ancora lungo e complesso. L'Unione infatti chiede ai Balcani occidentali un rafforzamento dei valori democratici, Stato di diritto, giustizia, lotta contro criminalità e corruzione e diritti fondamentali dei cittadini in primis, ma anche una riforma della pubblica amministrazione. I due stati che attualmente sono allo stadio più avanzato del processo di adesione sono Montenegro e Serbia, ma su Belgrado pesano i rapporti con il Kosovo. Nel 2008, quando Pristina dichiarò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia, si aprì un contenzioso sul riconoscimento reciproco dei due paesi. Nel 2020, grazie anche alla mediazione dell'Unione Europea, il dialogo è ripreso, seppur a singhiozzo. Ancora più in ritardo i quadri negoziali per l'adesione della Repubblica della Macedonia del Nord e dell'Albania, iniziati ufficialmente soltanto nel marzo 2020, mentre la Bosnia-Erzegovina, così come il Kosovo, resta un candidato potenziale. Sarajevo e Pristina devono soddisfare priorità chiave della domanda di adesione prima che i colloqui con l'Europa possano aprirsi. Sulla possibile inclusione di questi stati è in corso anche un dibattito politico e legale all'interno delle istituzioni europee. La domanda che ci si pone è se un ulteriore allargamento dell'Europa non dovrebbe anche comportare una revisione dei trattati fondanti per evitare che l'Unione diventi ingovernabile. Le ipotesi sul tavolo sono varie, ma le due più discusse sono il passaggio dall'unanimità a una maggioranza qualificata per tutte le decisioni del Consiglio dell'UE e un ruolo più preminente per il Parlamento europeo. Il 6 maggio 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19, si è svolto in videoconferenza il summit tra Unione Europea e Balcani Occidentali. Durante il vertice sono state ribadite l'unità e la solidarietà tra i 27 Stati membri e i Paesi candidati e confermata l'importanza strategica della regione per l'Europa. In quell'occasione la Commissione Europea ha anche stanziato fondi per 3,3 miliardi di euro per far fronte all'emergenza sanitaria nei 6 Paesi balcanici. Occorre anche ribadire che per tutti questi stati l'Unione è il maggior partner commerciale. Inoltre, tramite lo strumento di preadesione, l'Europa distribuisce a questi paesi fondi per stimolare la ripresa a lungo termine, la transizione verde digitale e la cooperazione economica regionale. Tutti obiettivi in linea con il pacchetto Next Generation EU e il Green Deal. Da qui al 2027 il pacchetto di investimenti europeo ammonterà a 9 miliardi di euro di sovvenzioni dirette, che mobiliteranno fino a 20 miliardi di euro nel prossimo decennio. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Ormai è chiaro per ognuno di questi paesi la data d'ingresso nell'Unione sarà diversa. Vedremo insieme quale sarà il prossimo capitolo del loro cammino verso l'integrazione. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
13: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026. De 5 nominerede film til Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2026 er Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender og Affektionsværdi. Christie er et drama, der er skrevet og instrueret af den irske filmskaber og fotograf Brendan Canty. Christie og Shane er to fremmedgjorte brødre, der har haft en vanskelig barndom i plejesystemet. De befinder sig pludselig under samme tag og må nu forlige sig med deres fortid, da Christie skal træffe beslutninger om sin fremtid.
14: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
15: You're Shane's brother, aren't you?
13: Filmen havde verdenspremiere på den internationale filmfestival i Berlin, Berlinalen, i februar 2025, og den vandt Grand Prix i den ungdomsfokuserede Generation 14 Plus sektion. Den vandt også prisen for bedste irske film på Galway Film Fly i juli 2025. Death er et spansk drama fra 2025, der er skrevet og instrueret af Eva Libertad. Filmen er en fortsættelse af kortfilmen af samme navn, som blev nomineret til en Goya-pris i 2023. Angela er en døv kvinde, der arbejder på landet i Spanien. Hun venter barn med sin hørende kæreste Hector. Under sin graviditet bliver hun angst for moderskabet og for, om hun vil være i stand til at kommunikere med sin datter. Parret kommer i krise, da pigen bliver født, for Angela skal finde ud af, hvordan hun kan opdrage sin datter i en verden, der ikke imødekommer hendes egne behov.
16: Lia. Bonito, un poco modernillo.
13: Filmen havde verdenspremiere på Berlinalen i 2025, hvor den vandt Panorama Audience Award for bedste spillefilm og en Art Cinema Award, der uddeles af Confédération Internationale de Cinéma d'Art DC. It Was Just an Accident er en thriller fra 2025, der er skrevet og instrueret af den iranske instruktør Jafar Panahi. Det er en samproduktion mellem Iran, Frankrig og Luxembourg. Midt om natten ankommer en beskadiget bil til mekanikeren Wahids værksted. Han hører noget, der får ham til at tro, at føreren af bilen er den regeringsembedsmand, der har tortureret ham. Men da han aldrig har set torturbødlens ansigt, kan han ikke være sikker på, at det er ham.
17: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
18: تا کی باید منتظر باشیم
17: تا وقتی که بهوش بیاد
18: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
19: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
13: Filmen havde verdenspremiere i hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Cannes i maj 2025, hvor den vandt Guldpalmen. Love Me Tender er et fransk drama, der er skrevet og instrueret af Anna Kavzenov-Kombi. Clémence er en kvinde, der har været separeret fra sin mand Laurent i flere år. De har fælles forældremyndighed over deres søn Paul. Men da Clémence fortæller Laurent, at hun er begyndt at date kvinder, forsøger Laurent at forhindre hende i at se sin søn.
20: Alors on peut y aller comme ça?
21: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
13: Filmen havde verdenspremiere i En Certain Regard-sektionen af Filmfestivalen i Cannes i 2025. Ved samme festival var den også nomineret til Queer Porn-prisen. Affektionsværdi er et komediedrama instrueret af den dansk-norske filmskaber Joachim Trier. Efter deres mors død må søstrene Nora og Agnes forholde sig til deres far Gustav, en tidligere berømt filminstruktør, der forlod dem, da de var børn. Nora er nu en karrierefokuseret teaterskuespiller, mens Agnes har valgt et mere konventionelt familieliv. I håbet om et comeback planlægger Gustav at lave en film, der er baseret på hans egen mors tragiske liv, der var præget af traumer fra 2. verdenskrig. Da Nora afviser at spille hovedrollen, kaster han i stedet en Hollywood-stjerne. Gustav forsøger med filmen at genvinde sin professionelle status. Men kan han reparere forholdet til sine døtre?
22: Han er ikke her for året med sorg, jeg troede jo det her, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
23: Hva sa du?
22: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
23: Hvilket prosjekt da?
22: Det er det han snakket med deg om.
23: Min film? Den han skrev til meg?
22: Ja, den du ikke ville spille i.
13: Filmen hadde verdenspremiere i hovedkonkurrensen på Filmfestivalen i Cannes i 2025, hvor den fikk stor anerkjennelse og vant festivalens næstmest prestigefyldte pris, Grand Prix. Filmen er blevet valgt som den norske kandidat til en Oscar i 2026 i kategorien Bedste Internationale Film. De fem finalister til Luxprisen er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste.

0: Hänelle tärkeintä oli rakkaus. Rakkaus, jota hän tunsi Kreikkaa kohtaan, sekä rakkaus, jota Kreikka tunsi häntä kohtaan. Hänen äänensä ja visionsa inspiroivat jälkipolvia vielä tänäkin päivänä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: In the European Parliament, there's one job title that might sound a bit old-fashioned, the quaestor. Does it ring a bell? No? Well, no wonder. It's a position that isn't often discussed. Nevertheless, it is essential for the proper functioning of the European Parliament. There are five quaestors in the Bureau, a political body which was the subject of another episode of this podcast series. Together, the five quaestors make up the College of Quaestors. They meet roughly once a month during plenary sessions. The College of Quaestors is the body of the European Parliament responsible for administrative and financial matters that directly affect MEPs and their working conditions. Its duties include dealing with the medical service, transport, trainees and language courses, as well as preparing office spaces. In short, everything directly related to MEPs, as former First Quaestor Anne Sander explained at the European Parliament's Open Day in May 2024.
2: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement européen.
3: Basically, we quaestors are five elected representatives who deal with the internal functioning of the European Parliament. So that means that we take care of the access rules, the operating rules, catering and the financial entitlements of MEPs. As well as ensuring that Parliament functions internally, we're also a sort of union for the MEPs. We represent them. When something is not right in this house, the MEPs turn to the quaestors. For example, we try to make dealing with the administration easier for them.
2: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
1: The European Parliament elects the quaestors after electing the president and the 14 vice presidents. The quaestors are elected by secret ballot in three rounds. An absolute majority of the votes cast is required for the first two rounds, while for the final round, a relative majority is enough. An absolute majority means half of the votes cast, plus one. A relative majority, or simple majority, is obtained by the candidate who simply receives the largest number of votes out of all the candidates. Candidates looking to become a quaestor can be put forward either by the political groups or by a minimum of 40 MEPs. Just like the European Parliament President, quaestors have a 2.5-year term of office. The quaestors have an advisory role in the Bureau. This means that they assist the Bureau in an advisory capacity, but they do not take part in votes. They may submit proposals to amend or rewrite texts on all the rules adopted by the Bureau. All MEPs are entitled to ask questions about the quaestors' activities. To find out who is in the College of Quaestors, you can consult the list of members and their remits on the website of the European Parliament. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
4: Znečištění ovzduší zaviní v zemích Unie každoročně stovky předčasných úmrtí. Patří k příčinám srdečních chorob, respiračních problémů a dokonce i rakoviny. Některé znečišťující látky poškozují naši DNA, jiné zase snižují kvalitu vody a půdy a narušují tak ekosystémy. K tomu všemu roste hlavně ve městech také znečištění hlukové. To negativně ovlivňuje nejen náš spánek a úroveň stresu, ale také náš dlouhodobý zdravotní stav. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Zhluboka se nadechněte a pojďte si poslechnout novou epizodu o hluku a znečištění ovzduší, kde se mimo jiné podíváme na to, jak Evropská unie proti dopadům těchto problémů zakročuje.
5: Boj proti znečištění ovzduší a hlukovému znečištění neprobíhá izolovaně. Je součástí širšího politického rámce Evropské unie v oblasti životního prostředí, který je zakotven v unijních smlouvách a má za úkol chránit lidské zdraví, přírodní zdroje a podporovat udržitelný rozvoj. Znečištění ovzduší a hlukové znečištění jsou v této strategii klíčovými oblastmi. Společně s opatřeními proti změně klimatu, biologickou rozmanitostí a přechodem na oběhové hospodářství. Za vším hledejte akční plán pro nulové znečištění. Plán Evropské unie na snížení škodlivého znečištění a vytvoření zdravější a udržitelnější Evropy.
4: Začněme s kvalitou ovzduší. V Evropské unii platí přísná pravidla sepsaná ve směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Ta stanovují jasné mezní hodnoty znečišťujících látek, například jemných částic, oxidů dusíku nebo ozónu. Směrnice po členských zemích vyžaduje, aby kvalitu ovzduší sledovali, své údaje zveřejňovali a v případě překročení mezních hodnot také zakročili. V roce 2024 prošla tato pravidla revizí. Normy Unie se díky tomu přiblížily nejnovějším doporučením Světové zdravotnické organizace. Revidovaná směrnice především více než o polovinu snižuje roční mezní hodnoty pro jemné částice, jednu z nejnebezpečnějších znečišťujících látek. Unie dále stanovuje národní emisní stropy pro klíčové znečišťující látky a zavádí specifická pravidla pro průmysl, zemědělství i dopravu. Silniční doprava patří dlouhodobě k hlavním zdrojům znečištění ovzduší. V průběhu let proto Unie zpřísnila emisní normy pro osobní i nákladní automobily, autobusy a dodávky. Nyní zahrnují přísnější mezní hodnoty oxidů dusíku a jemných částic a vztahují se na benzínová, naftová, hybridní a dokonce elektrická vozidla. Na silnicích to ovšem nekončí. Unie v rámci své strategie pro boj s klimatickou změnou rovněž podnikla kroky ke snížení emisí z lodní a letecké dopravy, třeba zavedením nových předpisů o udržitelných palivech a ekologické lodní dopravě. Revidovaná směrnice také pomůže snížit emise velkých průmyslových areálů a zemědělských podniků. Všechna nová pravidla vstupují v platnost počátkem roku 2026.
5: Nyní se podíváme na hlukové znečištění. Problém, který je možná méně na očích, ale není o nic méně závažný. Skoro každý pátý Evropan žije svůj život v prostředí natolik hlučném, že ho hlavně kvůli dopravě lze považovat za nebezpečné. Chronický hluk může způsobovat stres, poruchy spánku a kardiovaskulární onemocnění. Ruší také volně žijící zvířata. Směrnice Unie o hluku ve venkovním prostředí z roku 2002 vyžaduje, aby členské země aktivně monitorovaly hladiny hluku a připravovaly akční plány. K určitému pokroku již došlo, ale zatím to nestačí. V rámci akčního plánu pro nulové znečištění chce Unie do roku 2030 snížit počet osob žijících v chronickém hluku způsobeném dopravou o 30%. Pokud se ovšem nezavedou další opatření, stanoveného cíle se nejspíš dosáhnout nepovede. Aby pomohla hlukové znečištění snížit, přijala Unie dále zvláštní mezní hodnoty hluku pro silniční dopravu, železnice, letadla a dokonce i nejrůznější stroje pro venkovní práce.
4: Evropský parlament hraje v zavádění uvedených pravidel klíčovou roli. Pravidelně se zasazuje o přísnější normy pro kvalitu ovzduší, lepší uplatňování aktuálních pravidel a stanovování ambicióznějších cílů. Sehrál také důležitou úlohu v reakci na skandály, například ohledně emisí automobilů firmy Volkswagen, a u aut obecně prosazoval zpřísnění hlukových limitů a jasné značení hlučnosti. Velká část cesty nás teprve čeká. Evropská unie ale ve své snaze snížit hlukové znečištění a znečištění ovzduší nepolevuje. Jasnější nebe, tiší ulice a zdravější život jsou na dohled.
5: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: El premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025. Los periodistas encarcelados Andrei Pochobut, de Bielorrusia, y Mcia Maglobeli, de Georgia, son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2025 del Parlamento Europeo. Andrei Pochobut es un periodista, ensayista y bloguero de la minoría polaca de Bielorrusia. Es conocido por sus críticas al régimen de Aleksander Lukashenko y se ha convertido en una figura simbólica en la lucha por la libertad y la democracia del país. Tras ser detenido en 2021, fue condenado a 8 años en una colonia penal. El Parlamento ha pedido reiteradamente su liberación inmediata e incondicional. Mcia Maglobeli es una periodista georgiana y directora de medios de comunicación digitales. Fue detenida en 2025 por participar en una protesta contra el gobierno y condenada a 2 años de prisión por motivos políticos. A Maglobeli es la primera presa política en Georgia desde la independencia del país y una firme defensora de la libertad de expresión. Se ha convertido en el símbolo del movimiento de protesta prodemocrático que, tras las elecciones de octubre de 2024, se opone al régimen del sueño georgiano. Los otros dos finalistas fueron, por un lado, el movimiento estudiantil serbio y, por otro, los periodistas y trabajadores humanitarios de Palestina y de todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicato de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se instauró en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su nombre rinde homenaje al físico y disidente político soviético Andrei Sájarov y está dotado con 50.000 euros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
7: 8. ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravnost žena i muškaraca te slavimo ostvareni napredak. Sve je počelo prije više od stoljeća, kad su radnički pokreti zahtijevali promjenu, a Europa se ubrzo našla u središtu te preobrazbe. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice izdvojili smo ključne trenutke borbe za rodnu ravnopravnost. Međunarodni dan žena izrastao je iz radničkih pokreta s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Sve je krenulo od aktivistica. 1908. tekstilne radnice u Sjedinjenim Državama stupile su u štrajk. Njih 15.000 marširalo je Njujorkom, zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Sljedeće je godine obilježen prvi nacionalni dan žena. No ideja o danu posvećenu pravima žena posebno je zaživjela u Europi. Na Međunarodnoj ženskoj konferenciji održanoj 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, njemačka aktivistica Klara Cetkin iznijela je revolucionarnu ideju da se svake godine u svim zemljama obilježava Međunarodni dan žena. Cilj je bio ujediniti žene diljem svijeta u borbi za pravo glasa, jednake plaće i pravedne radne uvjete. Sudionice su je jednoglasno podržale. Prvo službeno obilježavanje Međunarodnog dana žena održano je godinu kasnije, odnosno 1911. u nekoliko europskih zemalja. Među njima su bile Austrija, Danska, Njemačka i Švicarska. Više od 1 milijun žena i muškaraca izašlo je na ulice kako bi iskazalo podršku ženama u borbi za pravo glasa i radnička prava. Zatim je 1917. jedan događaj promijenio sve. 8. ožujka te godine radnice u tadašnjem Petrogradu, koji danas nosi ime Sankt Peterburg, stupile su u štrajk. Njihov je zahtjev bio jednostavan – kruha i mira. Prosvjedovale su protiv rata, gladi i opresije. Njihov je bunt bio jedan od ključnih trenutaka ruske revolucije. Zahvaljujući tome, žene u Rusiji te iste godine dobile su pravo glasa. Taj je događaj dodatno učvrstio 8. ožujka kao Međunarodni dan žena. no Ujedinjeni narodi službeno će ga priznati tek 1977. Nakon Drugog svjetskog rata, borba za rodnu ravnopravnost ugrađena je u temelje nove Europe. Već 1957. ugovorom iz Rima, osnivačkim dokumentom Europske unije, uvedeno je načelo jednake plaće za jednaki rad. A rodna ravnopravnost postala je temeljni dio europske integracije. U narednim desetljećima Unija je donijela politike o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu zapošljavanja, roditeljskog dopusta i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ali napredak nije uvijek zajamčen. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, nedovoljno su zastupljene na vodećim položajima i još se previše njih suočava s rodno uvjetovanim nasiljem. Europski parlament posljednjih je godina imao ključnu ulogu u oblikovanju politike Unije o rodnoj ravnopravnosti. Jedan ključni potez povučen je 2023. kad je Unija donijela obvezujuća pravila o transparentnosti plaća. Od tada su poduzeća obvezna pokazati plaćaju li jednako žene i muškarce za jednak rad. Parlament usto predvodi nastojanja za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Nakon opetovanih poziva zastupnika, Unija je pristupila Istanbulskoj konvenciji, ključnom sporazumu za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. iako je nekoliko država članica nije ratificiralo. Zatim je 2024. Parlament ušao u povijest kad je podržao prvi europski propis o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što je bio važan korak naprijed u zaštiti prava žena. Nakon toga su u studenome 2025. zastupnici poslali Europskoj komisiji jasnu poruku. Vrijeme je za novu, ambicioznu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje od 2026. do 2030. Zatražili su strože mjere protiv rodno uvjetovanog nasilja, bolji pristup zdravstvene skrbi za žene i opipljiv napredak u smanjenju razlike u plaćama. Pritom su, u kontekstu nazadovanja rodne ravnopravnosti u svijetu, upozorili da treba zaštititi prava žena. Parlament je također uložio napore u povećanje zastupljenosti žena u politici. Na prvim neposrednim izborima za Europski parlament 1979. za predsjednika parlamenta izabrana je Simone Veil, dok je među zastupnicima bilo samo 16% žena. Danas taj postotak iznosi gotovo 40%, pa Europski parlament prednjači među srodnim institucijama u svijetu po uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti. 8. ožujka svake godine parlament organizira posebne rasprave i događanja te time potvrđuje svoju predanost ostvarenju rodne ravnopravnosti. Međunarodni dan žena nije samo dan u kalendaru. To je poziv na postizanje rodne ravnopravnosti. Nakon više od jednog stoljeća, borba za prava žena i dalje traje. Europska unija ima ključnu ulogu u njoj, jer napredak ne dolazi sam od sebe. Potrebno je zasukati rukave i djelovati. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
8: På Europaparlamentet finns det personer med den något gammalmodiga titeln kvästor. Vet du vad en kvästor jobbar med? Om inte är du inte ensam. Parlamentets kvästorer är lite anonyma. Ändå spelar de en avgörande roll för att Europaparlamentet ska fungera väl. Kvästorerna är 5 till antalet och sitter i presidiet, ett organ som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden. Tillsammans bildar dessa 5 kvästorskollegiet som sammanträder ungefär en gång i månaden i samband med parlamentets plenarsessioner. Kvestorskollegiet är det organ i Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt rör de folkvalda och deras arbetsförhållanden. Kvestorerna har till exempel hand om parlamentets medicinska mottagning, transport, kontorens utformning, praktikanter och språkkurser. Det vill säga allt det som direkt rör de folkvalda. Tidigare första kvestor Anne Sander sa så här när parlamentet hade öppet hus i maj 2024.
9: Vi är fem kvestorer som fått i uppdrag att sköta Europaparlamentets interna verksamhet. Vi ansvarar för vilka regler parlamentet ska ha när det gäller till exempel tillträde, funktion, renovering, matsalar, kaféer och ledamöternas ekonomiska rättigheter. Därutöver fungerar vi som ett slags fackliga ombud för parlamentets ledamöter. Vi företräder deras intressen. När något inte fungerar i parlamentet är det till oss kvestorer som ledamöterna vänder sig. Vi försöker underlätta för dem i kontakten med administrationen, till exempel.
8: När en ny talman och 14 vice talmän har utsetts är det dags för Europaparlamentet att välja kvestorerna. Kvestorerna väljs inom sluten omröstning i 3 valomgångar. Det krävs absolut majoritet, det vill säga fler än hälften av rösterna i de 2 första valomgångarna. I den sista valomgången räcker det med att få enkel majoritet, det vill säga flest antal röster totalt. Hur kandiderar man då till kvestor? En kvestorskandidat kan antingen nomineras av de politiska grupperna eller av minst 40 ledamöter som går samman. Precis som parlamentets talman väljs kvestorerna för en period på 2,5 år. Kvestorerna har en rådgörande roll i presidiet och deltar inte i omröstningarna. De kan däremot lägga fram förslag på ändringar eller omformuleringar av texter som röstas igenom av presidiet. Ledamöterna å sin sida kan ställa frågor om kvestorernas verksamhet. Du hittar mer information om vilka som ingår i kvestorskollegiet på Europaparlamentets hemsida. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
10: La Unión Europea ha dado un paso decisivo para mejorar la seguridad vial y modernizar la movilidad de los conductores. En este podcast ofrecemos una visión general de la reciente reforma sobre el permiso de conducción de la Unión. Examinamos las medidas y objetivos principales y evaluamos qué significarán para la ciudadanía de todos los Estados miembros. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio analizamos cómo ha actualizado la Unión las normas sobre el permiso de conducción para mejorar la seguridad vial y modernizar la movilidad. En marzo de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una importante actualización de las normas sobre el permiso de conducción de la Unión. Esta reforma no es un mero cambio administrativo, es un gran paso hacia una movilidad más segura, justa y digital. Su elemento central es un nuevo permiso de conducción digital a escala de la Unión. La ciudadanía podrá llevar su permiso en el móvil y tendrá validez en los 27 Estados miembros. Seguirá siendo posible utilizar el formato físico, lo que garantiza la libertad de elección. La eurodiputada Jutta Paulus, responsable del informe, declaró lo siguiente.
11: The new driving license directive modernizes the existing one.
10: La nueva directiva sobre el permiso de conducción moderniza la actual. Estamos unificando las normas en toda la Unión Europea. Facilitamos a la ciudadanía la adquisición de un permiso en su país de origen cuando viven en otro lugar. Estamos entrando en la era digital, por lo que de aquí a 2030 se pondrá en marcha el permiso de conducción digital. Por supuesto, está especialmente dirigido a las personas más jóvenes, que lo llevan todo en el móvil. Será un cambio significativo. Sin embargo, la reforma conseguirá algo más que hacerles la vida más fácil a las personas. Refleja un esfuerzo estratégico por mejorar la seguridad vial en toda la Unión Europea. Se está introduciendo un periodo de prueba obligatorio de 2 años para los nuevos conductores. Durante ese tiempo se aplicarán reglas más estrictas, como penas más severas por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. El objetivo es proteger a las personas más jóvenes y con menos experiencia, ya que estadísticamente tienen un mayor riesgo de causar accidentes. También se están revisando las pruebas de aptitud médica para conducir. Ahora se exigirá a los países de la Unión que evalúen quiénes son física y mentalmente capaces de conducir de forma segura. Se tendrán en cuenta los problemas de salud como la epilepsia, la diabetes y las deficiencias visuales, pero sin discriminar a las personas mayores o con discapacidad. La reforma también incorpora el concepto de aprendizaje permanente para todos los conductores, que fomenta las evaluaciones periódicas y aumenta la concienciación sobre los riesgos a lo largo de su vida al volante. Refleja una cultura más amplia de seguridad que no se limita a aprobar un solo examen a los 18 años. La diputada Jutta Paulus explica algunas de las nuevas características de la formación de conductores. En la formación que ofrecemos, que es muy nueva y moderna, hemos incorporado simuladores, porque obviamente una situación de peligro no debería practicarse en la vida real. Pero es muchísimo mejor para las personas si ya saben qué podría pasar. Por ejemplo, si de repente unos niños cruzan corriendo a la calle. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Ahora se puede practicar esto en un simulador, que es una parte obligatoria de la formación. Creo que ayudará a reducir las muertes en carretera. Por fin se está afrontando otro problema que viene de lejos, la conducción temeraria por parte de personas que cruzan las fronteras. Hasta ahora, a las autoridades les ha resultado complicado hacer cumplir las sanciones a quienes cometen infracciones de tráfico fuera de su país de origen. Este vacío legal ha permitido que conductores temerarios eviten las consecuencias simplemente regresando a su país. Bajo las nuevas reglas, los países compartirán datos sobre infracciones de tráfico de manera más eficaz y harán cumplir las prohibiciones de conducción en toda la Unión. Por lo tanto, si a alguien le retiran el carnet de conducir en un país por un delito grave, como conducir bajo los efectos del alcohol o causar un accidente mortal, esa sanción ahora se podrá aplicar en todos los Estados miembros. Esta medida transfronteriza es un pilar clave del objetivo de seguridad vial a largo plazo de la Unión, Visión Cero. Reducir a cero las víctimas mortales y las lesiones graves en las carreteras de aquí a 2050. No se trata de un mero mensaje político, sino de un objetivo concreto, respaldado por medidas vinculantes. Las nuevas normas también incorporan avances en la formación vial. Se fomentará el uso de simuladores para ayudar a las personas a responder a situaciones peligrosas sin correr riesgos en la vida real. Los elementos de seguridad, como los sistemas de frenado de emergencia y las advertencias de punto ciego, se convertirán en parte estándar de las lecciones de conducción. La nueva directiva sobre el permiso de conducción de la Unión representa una sólida combinación de progreso digital, cultura preventiva y responsabilidad compartida. Al hacer la conducción más sencilla y segura y armonizar las normas, la Unión allana el camino hacia una nueva generación de movilidad, que no deje a nadie atrás y cuide la vida de todas las personas en la carretera. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
12: Comment l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui a-t-elle été façonnée? Au-delà des institutions et des traités, ce sont des personnes qui sont au cœur de ce projet. Derrière chaque étape de l'intégration européenne se cachent des femmes et des hommes qui ont lutté pour défendre la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et rapprocher les peuples. Pour mettre en lumière ces réalisations, le Parlement européen a créé une nouvelle distinction, l'Ordre européen du mérite. Il s'agit de la première distinction civile de ce type décernée par une institution européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé les noms des premiers lauréats.
13: L'Europe a toujours été construite par des remarquables.
12: L'Europe a toujours été bâtie par des femmes et des hommes remarquables de tous les pans de la société. Des femmes et des hommes transcendant avec courage notre passé tumultueux. Ils ont contribué à jeter des ponts, à faire tomber les barrières, à renverser des dictatures ou à surmonter des crises et ont fait la différence sur notre continent pour façonner un avenir meilleur. Cet engagement en faveur de la construction européenne mérite d'être salué. C'est la raison pour laquelle ce Parlement a créé l'Ordre européen du mérite, pour honorer celles et ceux qui, en plus de croire en l'Europe, ont aidé à la bâtir.
13: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
12: La liste des lauréats reflète les nombreuses façons de contribuer au projet européen, dans des domaines aussi variés que la politique, la diplomatie, les droits de l'homme, mais aussi la science et la culture. La plus haute distinction est celle de membre distingué de l'Ordre européen du mérite. Elle a été attribuée à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, à Lech Walesa, l'ancien chef du mouvement Solidarnosc et ancien président de la République de Pologne, et à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il existe deux autres distinctions. Membre de l'ordre et membre honorable de l'ordre européen du mérite, dont certaines personnalités ont été honorées. Parmi elles figurent d'anciens présidents, des responsables politiques, des travailleurs humanitaires, des scientifiques et des artistes qui ont apporté une contribution significative aux valeurs et à l'intégration européenne. C'est notamment le cas de l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, du chef José Andrés, connu pour son action humanitaire, et des membres du groupe de musique irlandais U2. L'Ordre européen du mérite a été créé en 2025 à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration Schuman, qui est considéré comme le moment fondateur de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Union européenne ne se résume pas à ses institutions ni à ses politiques. C'est aussi l'histoire des personnes qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à le rendre possible. Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
14: Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel. Tagada rahu, tagada vabadus ja tagada hea olu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu aluse panijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu aluse panijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskujuga teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simoni sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simon veel Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simon veel tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonna õiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simon Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna, vaadake Simon Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simon Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simon veel pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordi seadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simon veel muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simon Veilist sai Euroopa parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simon Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simon Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simon Veil Euroopa parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simone Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simone Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist selleks, et soodustada Kesk- ja Ida-Euroopas tihedamat läbikäimist ja üksmeele leidmist. Saksamaa taasühinemisega tegelenud ajutine komisjon pani veerema väga olulise palli. Komisjon kutsus ellu poliitilist liitu ning majandus- ja rahaliitu käsitlenud valitsuste vahelised konverentsid. Nende konverentside tulemuste põhjal otsustati Maastrichtis toimunud Euroopa ülemkogul sõlmida Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga pandi alus Euroopa Liidule sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Euroopa Parlamendi suurepärane president. Euroopa Liidu südametunnistus. Antisemitismi vastane võitleja ja naiste õiguste kaitsja. Tema antisemitismi ja naiste õigusi puudutavad mõtted on asjakohased veel praegugi. Nii sõnas oma järelehüüdes Simone Veilile Euroopa Parlamendi tollane president Antonio Tajani. Simone Veil suri oma kodus 30. juunil 2017. Ta oli 89-aastane. Ka kõrges vanuses oli ta jätkanud võitlust rahu, ühtsuse ja inimõiguste nimel. Ta aitas leida üksmeelt erinevate poliitiliste seisukohtade, ideoloogiate ja riikide vahel. Simone Veili elutöö peegeldub hästi Euroopa Liidu juhtlauses, ühinenud mitmekesisuses. Tema pühendumus õiglusele ja inimõigustele tiivustab tegudele veel praegugi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
15: Eurovulevtes συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη Επιτροπή. Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική τους σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για 1 έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η Ειδική Επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους Επιτρόπους. Τα μέλη της Επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες στήθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
12: En 1952 se réunissait pour la première fois l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Strasbourg. Ce moment a marqué le début des activités plénières du Parlement européen. Revenons ensemble sur les événements clés qui ont façonné la maison de la démocratie européenne. Le 10 septembre 1952, l'homme politique belge Paul-Henri Spaak a présidé la toute première session de l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Assemblée a vu le jour peu après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher le retour de la guerre et réglementer les secteurs du charbon et de l'acier. À l'époque, il ne s'agissait que d'une assemblée consultative. Elle se composait de 78 membres désignés, issus des gouvernements des 6 États fondateurs,
16: l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ses membres étaient donc dotés d'un double mandat. Par la suite, l'Assemblée n'a cessé de croître et de se renforcer, et au fil des traités et des élargissements, elle est devenue le Parlement européen que nous connaissons aujourd'hui. Pour commencer, deux traités ont été signés à Rome en 1957. Il s'agit du traité instituant la Communauté économique européenne et de celui instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou Euratom. Ces actes ont façonné l'Europe et sont considérés comme ses traités fondateurs. Ils ont doté le Parlement d'un rôle consultatif dans le processus législatif, tandis que la Commission était chargée de proposer de nouveaux textes et le Conseil de les adopter. Après l'adoption de ces traités, l'Assemblée englobait trois communautés, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et Euratom. Les 142 membres de cette Assemblée désormais étendue se sont réunis pour la première fois à Strasbourg en 1958 et l'ont renommée Assemblée parlementaire européenne. C'est en 1962 qu'elle a changé de nom pour redevenir le Parlement européen. C'est également cette année-là que la politique agricole commune a vu le jour. Les sessions plénières se sont d'abord tenues dans différents lieux mis à disposition par d'autres institutions ou par les pays hôtes. C'est en 1973, année de la construction du bâtiment Schuman à Luxembourg, que le Parlement s'est doté de ses premiers locaux et de son premier hémicycle institutionnel. En 1979 ont eu lieu les premières élections au Parlement européen. Simone Veil est devenue la présidente de ce premier Parlement directement élu. Elle était aussi la première femme au poste de présidente du Parlement et la première femme à diriger une institution de l'Union.
17: C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne, en prenant place à ce fauteuil, est-elle plus profonde que je ne le saurais l'exprimer. Avant toute autre chose, je souhaite en remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux.
16: Après les premières élections directes, les réunions plénières se sont tenues de plus en plus souvent à Strasbourg. L'hémicycle du bâtiment Schuman n'était plus assez spacieux pour accueillir l'ensemble des députés, désormais au nombre de 410 et non plus 208. Les pouvoirs législatifs du Parlement se sont élargis à partir de 1986 avec l'adoption de l'Acte unique européen et par la suite des traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice et de Lisbonne. Le Parlement a acquis le statut de co-législateur dans la plupart des domaines, sur un pied d'égalité avec le Conseil. La consultation est alors devenue une procédure législative spéciale. Revenons maintenant sur quelques événements clés qui ont marqué les années suivantes. L'année 1987 correspond au lancement du programme Erasmus. Pendant plus de 30 ans, ce programme a permis à des Européens de tout le continent de vivre une expérience étudiante dans l'un des 33 pays participants. En 1988, Nelson Mandela a remporté le premier prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Ce prix, décerné chaque année par le Parlement, est le plus grand hommage de l'Union européenne aux actions en faveur des droits de l'homme. En 1995, la libre circulation dans l'Union européenne est devenue une réalité avec l'entrée en vigueur de l'accord de Schengen. Selon les sondages Eurobaromètre, l'espace Schengen est perçu comme la manifestation la plus concrète de l'unité européenne. Le 1er janvier 1999, l'euro a vu le jour. L'année suivante a été marquée par l'annonce de la Charte des droits fondamentaux. Cette charte rassemble les libertés personnelles et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union dans un document juridiquement contraignant. Son entrée en vigueur en 2009 coïncide avec celle du traité de Lisbonne. En 2004, l'Union européenne a connu son 5e élargissement. Il s'agit du plus grand élargissement à ce jour puisque 10 pays ont rejoint l'Union simultanément. Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Ce 5e élargissement inclut aussi l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, qui ont rejoint l'Union 3 ans plus tard, en 2007. En 2012, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe. Plus tard, en 2021, le Parlement européen a déclaré l'Union zone de liberté LGBTIQ, en réaction à la régression des droits des personnes LGBTIQ dans certains pays européens. L'Union européenne s'est étendue à plusieurs reprises au cours de son histoire, et cette évolution se poursuit. Plusieurs pays souhaitent rejoindre l'Union, et certaines négociations d'adhésion sont déjà en cours. Le Royaume-Uni, toutefois, a décidé de se retirer en 2020. En conclusion, la communauté de 6 pays européens fondateurs s'est transformée en une union de 27 États membres qui encouragent la démocratie, les droits fondamentaux, la stabilité économique et la croissance.

0: Skutečná změna však vyžaduje reálné činy. Na úrovni vnitrostátní, místní i v rámci celé Unie. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
1: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
2: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. Díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie – Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. Přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
1: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény a od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
2: Co titul obnáší?
1: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
2: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
1: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
2: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 000 obyvateli. Například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Meliny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, program podpory kulturních a kreativních odvětví.
1: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
2: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál. Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila dvě města ze dvou různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
1: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025 a společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu, nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
2: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
3: Schengen. Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
8: ¿Qué sabes de la presidenta del Parlamento Europeo? Probablemente conozcas su nombre y seguro que piensas que desempeña un papel muy importante en la Unión. En este episodio de la serie de podcast La jungla de la jerga, descubriremos más sobre este cargo. El primer paso hacia la presidencia del Parlamento son las elecciones europeas. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia cada 2 años y medio. Aunque no siempre ha sido así. Hasta 1979, la presidencia del Parlamento se designaba cada año o cada 2. Sin embargo, desde entonces, en cada legislatura se lleva a cabo una primera votación que suele celebrarse en julio durante el primer pleno tras las elecciones europeas. 2 años y medio más tarde, a mitad del periodo legislativo, se procede a una segunda votación. El ejemplo más reciente de este sistema data del 16 de julio de 2024, fecha en la que el Parlamento reeligió a Roberta Metsola para un nuevo mandato que durará hasta enero de 2027.
9: This will remain the house of every person in Europe.
8: Esta continuará siendo una cámara para todas las personas de Europa. Debemos luchar juntos por la política de la esperanza, por el sueño que es Europa, por la promesa aún incumplida de quienes nos precedieron. 2 años y medio después, sigo queriendo que la gente recobre un sentimiento de convicción y entusiasmo por nuestro proyecto. La convicción de que podemos hacer que nuestro espacio compartido sea más seguro, más equitativo, más justo y más igualitario. La convicción de que juntos somos más fuertes y mejores. La convicción de que nuestra Europa es una Europa para todos.
9: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
8: Pero ¿cómo se llega a ser presidente o presidenta del Parlamento? Uno de los 8 grupos políticos de la Eurocámara, o un grupo de al menos 36 diputados y diputadas, propone las candidaturas a la presidencia. La persona que mediante una votación secreta obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos resulta elegida para el cargo. A veces son necesarias varias vueltas. Si después de 3 rondas de votación no hay un ganador o ganadora, las 2 candidaturas que hayan obtenido más votos en la tercera vuelta compiten en una última votación. Sale elegida la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, no la mayoría absoluta de los diputados y diputadas. Esto significa que las abstenciones y los votos nulos o en blanco no se tienen en cuenta en el total de votos. En el caso de Roberta Metsola, salió reelegida en la primera vuelta, con 562 votos de 699 de un total de 720 diputados y diputadas. Tras su elección, una de las primeras funciones de la presidenta es presidir los plenos, es decir, abre, suspende y levanta las sesiones. Asimismo, decide sobre la admisibilidad de las enmiendas y sobre las preguntas al Consejo y la Comisión Europea. También determina si los informes parlamentarios cumplen con el reglamento interno del Parlamento. Además, mantiene el orden, concede la palabra, cierra los debates, somete a votación las preguntas y proclama el resultado de las votaciones. Por otro lado, la presidenta vela porque el reglamento interno de la institución se aplique correctamente. Como tal, dirige todas las actividades del Parlamento y lo representa en asuntos jurídicos. Asimismo, preside la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos y la Mesa, conformada esta última por las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores. Si no conoces estos términos, se abordan en otros episodios de esta misma serie de podcast, en la que desglosamos la jerga europea. Otra tarea esencial de la presidenta es representar al Parlamento en las relaciones internacionales y ante las demás instituciones europeas. En este contexto, realiza viajes oficiales por todo el mundo con frecuencia. Pero esto no es todo. Al principio de cada reunión del Consejo Europeo, la presidenta expone el punto de vista del Parlamento sobre los temas del orden del día y debate con los jefes de Estado o de Gobierno. Por otra parte, con su firma, la presidenta aprueba el presupuesto de la Unión, después de que el Parlamento lo haya votado. En el marco del procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión, puede presidir el Comité de Conciliación del Parlamento y del Consejo. Asimismo, firma junto con su homólogo u homóloga en el Consejo todos los actos legislativos adoptados por codecisión. Por último, también recibe solicitudes de patrocinio. Para el Parlamento, el patrocinio es una manera de unirse a una causa prestándole su apoyo moral. Se concede cada año a un número limitado de actos en determinadas circunstancias. Como has podido comprobar, la presidencia del Parlamento desempeña una función esencial en la Unión Europea, que conlleva muchas responsabilidades. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Évről évre 100 000-ek halnak meg idő előtt az Európai Unióban a légszennyezésre visszavezethetően. A rossz minőségű levegő, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, légzőszerű betegségeket, sőt rákot is okozhat. A szennyező anyagok károsíthatják a DNS-ünket és az ökoszisztémákat, beszivároghatnak a talajba és a vizekbe. A városokra egyre inkább jellemző zajterhelés szintén súlyos következményekkel jár. Nem csak az alvás minőséget és a stressz szintet befolyásolja, hanem hosszú távon is jelentősek az egészségügyi hatásai. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a levegő és zajszennyezés csökkentéséért, és ezzel egészségünk és a környezet védelméért. Vegyünk egy nagy levegőt és vágjunk is bele! A környezetvédelem ügye már az uniós alapszerződésekben is helyet kapott. Az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása fontos politikai célok az Európai Unió számára. Ezek elérését segíti többek között a levegő és zajszennyezés elleni küzdelem. Külön cselekvési terv készült annak érdekében, hogy a tagállamok mentesítsék a levegőt, a talajt és a vizeket a szennyező anyagoktól. Kezdjük a levegő minőséggel. Az uniós szabályozás nagyon szigorú ezen a téren. A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló irányelv egyértelműen meghatározza a finom részecskék, a nitrogénoxidok és az ózon határértékeit. Arra kötelezi a tagállamokat, hogy folyamatosan ellenőrizzék ezek koncentrációját, hozzák nyilvánosságra a mérési adatokat, és tegyenek azonnal lépéseket, ha valahol túllépik a határértékeket. Az Európai Unió 2024-ben átdolgozta a levegőminőségi előírásokat, hogy azok jobban igazodjanak az egészségügyi világszervezet ajánlásaihoz. Több mint a felével csökkentette például a legveszélyesebb szennyező anyagok egyikének számító szállópor megengedett éves határértékét. Az EU emellett a légszennyező anyagok némelyikére országspecifikus kibocsátási határértékeket is megállapított, illetve külön szabályokat fogadott el a különböző ágazatok, például az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés tekintetében. Ami azt illeti, a közúti közlekedés jelentős mértékben szennyezi a környezetet. Ezért a személygépkocsikra, a kis teherautókra, a kamionokra és az autóbuszokra vonatkozó emissziós normák is változtak az elmúlt években. Jóval kevesebb lett a lebegő finom részecskék és a nitrogéndioxid megengedett mennyisége, akár benzines, akár dízelgépjárművekről van szó. A hibrid és elektromos járművek sem képeznek kivételt. De persze nem csak a közutakon közlekedők szennyezik a környezetet. Az Európai Unió ezért a tengeri és a légi közlekedést is ki szeretné zöldíteni. Nagyobb ívű klímastratégiája részeként például a fenntartható üzemanyagokra való fokozatos átállásról rendelkezett. Más részről az ipari kibocsátásokról szóló irányelv átdolgozásával segít visszafogni a nagy ipari létesítmények és gazdaságok kibocsátását. Az új szabályok 2026-tól lépnek majd életbe. És mi a helyzet a zajjal? Láthatatlanul ugyan, de ugyanolyan károkat okoz, ugyanúgy rontja életminőségünket. Minden ötödik európai olyan zajban él, amely már veszélyes mértékűnek számít. Legtöbbször a közlekedés a zaj forrása. A tartós zajterhelés pedig stresszhez, alváshiányhoz, szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet. Még a vadvilágot is megzavarja. A környezeti zajról szóló 2002-es irányelv előírja a tagállamok számára, hogy készítsenek zajtérképet és cselekvési tervet a zajszennyezés csökkentésére. Azóta történt ugyan előrelépés, de ez korántsem elégséges. Az Európai Unió ezért azt tűzte ki célul, hogy a tartós zajártalomnak kitettek arányát 2030-ra 30%-kal csökkenti. Ez a szigorú határidő persze további lépések nélkül aligha lesz tartható. Az EU a közúti, vasúti és légi közlekedés, valamint a kültéri munkagépek zajszintjével kapcsolatban konkrét határértékeket is elfogadott a zajszennyezés mérsékléséhez. Az Európai Parlament nem engedi, hogy az Európai Unió alább adjon a követelményekből. A képviselők folyamatosan amellett érvelnek, hogy a levegő minőségi előírások legyenek szigorúbbak, a tagállamok pedig érvényesítsék jobban a meglévő szabályokat, és tűzzenek ki maguk elé ambiciózusabb célokat. Felemelték szavukat a Volkswagen Dieselgate néven elhíresült kibocsátási botránya után, emellett támogatták a zaj határértékek szigorítását, valamint a gépkocsik zajkibocsátását feltüntető címkék bevezetését. Sok még a teendő, de az Európai Unió rendkívül fontos ügynek tekinti a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentését, hogy tisztább és csendesebb környezetben, egészségesebben élhessünk. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
11: C'est le moment d'aller voter. Cette année, entre le 6 et le 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union directement élu et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Cette série de podcasts vous fait découvrir tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Dans cet épisode, nous aborderons une question importante. Comment trouver des sources fiables et reconnaître les informations qui émanent des institutions de l'Union ?
12: À l'approche des élections européennes, il est crucial de bien s'informer sur les candidats et sur leurs programmes, mais aussi sur les enjeux. Cependant, les informations trompeuses fourmillent sur Internet, ce qui rend difficile de distinguer le vrai du faux. Découvrons ensemble quelques stratégies pour naviguer facilement dans ce paysage de l'information. Commençons par comprendre pourquoi il est crucial de trouver des sources fiables. La désinformation peut avoir une influence sur notre jugement et nos décisions, surtout en ce qui concerne nos choix de vote. L'Union européenne est une entité complexe et nous avons besoin d'informations exactes pour comprendre son fonctionnement. En général, notre premier réflexe pour trouver une information sur Internet est de taper des mots-clés dans un moteur de recherche, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Mais gardez bien en tête que les premiers résultats qui apparaissent ne sont pas nécessairement les plus fiables. Il s'agit souvent des sites les plus visités ou de sites sponsorisés.
11: Pour trouver des sources fiables, l'une des techniques consiste à se rendre directement sur les sites internet officiels des institutions européennes. Ces sites fournissent des informations exactes et à jour sur les politiques, la législation et le rôle des institutions de l'Union. Le principal site officiel de l'Union est europa.eu, sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses informations directement à la source. Comment reconnaître ces sites ? Tout d'abord, les noms de domaine des sites officiels de l'Union finissent par europa.eu. Ensuite, ils sont disponibles dans les 24 langues officielles de l'Union et font mention d'autres institutions ou canaux officiels de l'Union en bas de page. Les faits et les chiffres présentés sur ces sites sont systématiquement vérifiés auprès de sources scientifiques et d'instituts de statistiques.
12: Un autre conseil. Cherchez sur les réseaux sociaux les comptes officiels qui sont vérifiés ou gérés par les institutions européennes. Ces comptes partagent régulièrement des mises à jour et des précisions sur des questions déterminantes. Les comptes vérifiés ont habituellement une croix bleue à côté de leur nom qui prouve leur authenticité. Pensez aussi à consulter les sites officiels des partis politiques et des candidats aux élections européennes. Vous y trouverez le programme des candidats et le détail de leurs propositions politiques afin de vous aider à les comparer en connaissance de cause. Il est également essentiel de recouper les informations de plusieurs sources. Si une information vous semble alarmante ou douteuse, vérifiez son exactitude auprès d'organismes de presse réputés ou de sites internet de vérification des faits. Enfin, soyez prudent avec les informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Ceux-ci peuvent certes être très utiles pour communiquer avec d'autres personnes et rester informés, mais elles sont également un terrain propice à la désinformation. Pensez à toujours vérifier la source et l'auteur d'une information publiée sur Internet avant d'y croire ou de la partager.
11: En résumé, trouver des sources fiables à l'approche des élections européennes est une étape cruciale pour prendre des décisions en connaissance de cause. En consultant les sites officiels, en vérifiant les informations provenant de sources multiples et en faisant preuve d'esprit critique face à ce que vous trouvez sur Internet, vous pouvez vous frayer un chemin à travers la désinformation et parvenir à des conclusions fondées. Votre vote déterminera quels députés européens vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles réglementations. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle des autres citoyens européens. La démocratie est précieuse, ne la considérons jamais comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
12: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
13: Witamy w audycji z serii Historia i fakty, w której szczegółowo analizujemy wydarzenia historyczne i ich długotrwałe skutki. W tym odcinku będziemy mówić o jednym z najbardziej przełomowych momentów w historii integracji europejskiej, jakim jest podpisanie traktatu z Maastricht. Przyjrzymy się też, jak traktat ten zmieniono traktatem z Amsterdamu i traktatem z Nicei. Opiszemy też kontekst historyczny, momenty, kiedy te traktaty weszły w życie oraz ich główne skutki.

0: سمير هيا بينا.
1: سيبل
0: هيا بينا.